percei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrét.

0: hogy induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel. Rádió Andrész.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor

kedvencei és a tegnap slágerei csak itt, Szexárdon! Rádió Andrét!

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárti információk. Ez csak a Rádió Andritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban. Változékonyabb idő jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor. Lesz egy nagy lista arról, hogy kik voltak a rendszer besugói, nyilatkozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telexnek. Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs, hogy lesznek-e a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. Ő csak a számot látja, jelezte, hogy szakmai becslések szerint 60-80 ezer név kerülhet nyilvánosságra. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban, mint egy évvel korábban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a belföldi vendégek száma 0,8%-kal nőtt, miközben a vendégészakák száma ugyanennyivel csökkent. Szeged és térségében például valamennyivel kevesebb magyar turista szállt meg, a külföldi vendégek száma pedig majdnem 20%-kal esett vissza. Szeptembertől igényelhető, jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája. A dinamikus árszabásban az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix, felette viszont a felhasznált villamos energiaára a villamosenergia piaci árak alakulásához rugalmasan igazodik, ezért időszakonként változhat. A lakossági ügyfelek esetében a kedvezményes sávhatár 2523 kWh évente, míg a mikrovállalkozásoknál 4606 kWh. A dinamikus tarifáról az igénybevétel részletes feltételeiről és az elszámolásról az MVM Next weboldalán található további információ. Október 1-én új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki azokon a helyeken, ahol csak ideiglenes vezetői megbízástól döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. A nyáron 467 igazgatói pályázat járt le, ezek közül 351 esetben 5 éves megbízást adtak a pályázóknak. A fennmaradó intézmények vezetői posztjára a tankerületek hirdetik meg az új pályázatokat. Már elérhetők a kutatók éjszakája hivatalos honlapján a szeptember 25-én és 26-án országszerte megrendezendő eseménysorozat programjai. Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapujukat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. Új dátumot kapott a koraszülöttek világnapja, idén már november 15-én ünneplik az idő előtt született babákat november 17-e helyett. Magyarországon minden tizedik gyerek koraszülöttként jön világra, az újszülöttek sokszor hetekig, hónapokig szorulnak kórházi kezelésre, családjuk pedig támogatásra, ezért ez a nap az odafigyeléstől, a reményről, az empátiáról és a támogatásról is szól.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Szombaton eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felül egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. A nyugatias szél egyre több felé észak-nyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erős helyenként viharos széllökésekre. A front előtt még 24-34 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 105.1.
3: 6 óra után a stúdióban Gulyás Anita, szép jó reggelt. Szeptember első hétvégéjének indulunk neki, szeptember 5-e szombat van. Ez egyébként a 248. napja ennek a 2026-os évnek, melyből már csak 117 nap van vissza, de a mai nap legfontosabb dolga, hogy ne feledkezzünk meg az ünneplőkről, a Lőrinceket és a Viktorokat lehet köszönteni, de hogy mit tudhatunk a nevekről, hozom hamarosan. Maradjon velem, jönnek a ma kedvence és a tegnap slágerei a koránkelőknek. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: kedvenceivel és a tegnap slágereivel köszöntöm a szeptember 5-én ünneplő Lőrinceket és Viktorokat. A Lőrince a Ra Laurentum városból való férfi, illetve később a Laurus szó nyomán babérkoszorúval ékesített jelentéssel bír. Az ókori római Laurentum nevű itáliai város nevéből alakult ki, amely a győzelmet jelképező babérfáról kapta a nevét. De a Viktorok is ünnepelnek. A név a Viktor C-vel latin névből származik, amelynek jelentése győztes és győző. De akiket köszönthet még ma, ők a Romulusok, a Tárkányok, az Alpárok, az Enzók, vagy éppen a Viktorinák, mert hogy ők is ünnepelnek szeptember 5-én. No de, hogy milyen híres szülöttei vannak a napnak? 1187-ben ezen a napon született 8. Lajos francia király, akit Oroszlán Lajosként is ismerünk. Nem mondhatjuk, hogy túl hosszú ideig élvezhette a királyi címet, ugyanis 1223-ban lett Franciaország uralkodója, és mindössze 3 évvel később, 1226-ban már meg is halt. Uralkodása alatt elsősorban a francia királyi hatalom megerősítésére törekedett, és sikeresen harcolt az angolok ellen is. De ha már a francia királyoknál tartunk, akkor ugorjunk több mint 400 évet előre. 1638-ban született 14. Lajos, a híres napkirály. Ő azért egészen hosszú ideig uralkodott, 72 évig és 110 napig egészen pontosan, ami a mai napig a leghosszabb dokumentált uralkodás egy szuverén állam uralkodói között. Nevéhez kapcsolódik a Versailles kastély fényűző udvara és az abszolút monarchia egyik legismertebb korszaka is. És hogy miért is lett ő napkirály? Hát a napot saját uralkodói jelképeként használta, hiszen úgy gondolta, hogy ahogy a nap fényt ad, és központi helyet foglal az emberek életében, úgy áll ő is az állam középpontjában. No, hát azért annyira nem volt szerény. A híres mondás, az állam én vagyok, ugyanakkor nem biztos, hogy neki tulajdonítható, bár ezt is állítják. No, de már 1946-ban járunk, ezen a napon született Freddie Mercury, eredeti nevén Farok Bulzára, a Queen legendás énekese, Zanzibárban látta meg egyébként a napvilágot, indiai párszi családban, majd Itáliában tanult, később pedig családjával Nagy-Britanniába költözött. A többi már zenetörténelem, a Queen frontembereként olyan dalok fűződnek a nevéhez, mint a Bohemian Rhapsody, vagy éppen a We Are the Champions, amellett pedig, hogy énekelt, kiváló zongorista is volt, és komoly szerepe volt abban, hogy a Queen hangzásvilága ennyire különleges lett. 1951-ben szintén ezen a napon született Michael Keaton, amerikai színész, eredeti nevén Michael John Douglas, de azért változtatott Keatonre, mert hogy ugye a szakmában már volt ismert Michael Douglas, és nem akart ő lenni a második. A közönség sok filmből ismerheti, többek között Tim Burton Batman filmjeiből is, de azért számos alkalommal láthattuk még a mozivásznon. És ugyancsak 1951. szeptember 5-én született Pataki Ági, a magyar modellvilág egyik legismertebb alakja. 70-es és 80-as években az ország egyik legismertebb manekenje ő volt, később pedig filmproducerként folytatta pályáját, munkáját Balázs Béla díjjal is elismerték. Én az ön figyelmét ismerem, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel ezek jönnek nálunk itt a Rádió Antriton. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: ma kedvence és a tegnap slágerei után pedig már el is árulhatom, hogy szeptember 5-ére virrat egy igazán különleges dátum ez a történelemben. Ezen a napon szakállak, tudósok, boxlegendák, műholdak és űrszondák is főszerephez jutnak, de már mondom is a részleteit. Kezdjünk egy igazán szörös történettel. 1698-ban Nagy Péter orosz cár adót vetett ki a szakálviselésre. A cár modern, nyugatias országot akart építeni, és úgy gondolta, a szakáll a régi, hagyományos oroszországi jelképe, de aki ragaszkodott hozzá, fizethetett is érte, sőt, egyesek úgynevezett szakálljegyet is kaptak, amely igazolta, hogy lerótták az adót. Ma már nehéz azt hiszem elképzelni, hogy a borbén eltett látogatás akár állampolitikai kérdés is lehet, de hát ki tudja, mit tartogat a jövő. No, de még a múltban járunk. 1927-ben Tihanyban felavatták az első magyarországi kizárólag tudományos célokat szolgáló biológiai kutatóintézetet így szeptember 5-én. A Balaton partján működő intézmény azóta is fontos szerepet játszik egyébként a tó és annak élővilágának a kutatásában. Nem véletlenül került éppen Tihanyba ez a kutatóközpont, a Balaton valóságos élő laboratórium a kutatók számára. Aztán ugorjunk egy nagyot 1960-ban a római olimpiára, ugyanis ezen a napon Cassius Clay, a későbbi Muhammad Ali félnehéz súlyban olimpiai aranyérmet nyert. A mindössze 18 éves boxoló már akkor hatalmas tehetségnek számított, de talán még ő sem sejtette, hogy később minden idők egyik legismertebb sportolójává válik. Ali nem csak a ringben lett legenda, hanem bizony személyiségével és társadalmi szerepvállalásával is példaértékű. 1964-ben pedig új korszak kezdődött az űrkutatásban. Föld körüli pályára állt az amerikai Hogo 1, az első kifejezetten geofizikai kutatási célokat szolgáló műhold. A szerkezete egyébként meglehetősen különleges volt. Hosszú, kihajtható antennáival és műszereivel inkább egy futurisztikus űrbéli rovar hasonlított, mindem egy klasszikus műholdra. Hát pedig ez volt a cél vele. És ha már az űrnél tartunk, 1977-ben indult el a Voyager 1. A szonda eredetileg a Jupiter és a Saturnus vizsgálatára készült, de messze túl teljesítette a feladatát. Ma már a naprendszer legtávolabbi ember által alkotta objektumai közé tartozik, és egy aranylemezt is visz magával, rajta zenékkel, hangokkal és üzenetekkel, mintha az emberiség névjegykártyáját küldtük volna el a virágűrbe, és hát egyszer valaki meg is hallgatja majd. 1980-ban pedig Svájcban nyílt meg a 16,32 km hosszú Szent-Gotthárd közúti alagút így szeptember 5-én, amely megnyitásakor a világ leghosszabb közúti alagútjának számított. Az Alpok alatt vezető út jelentősen lerövidíti egyébként az észak-déli közlekedési útvonalakat. És végül egy fontos világnap szeptember 5-éhez kapcsolódva, ez a jótékonyság világnapja, a dátum Boldog Kalkuttai Teréz anya halálának évfordulájához kapcsolódik, és magyar javaslatra az ENSZ közgyűlése szeptember 5-ét nevezte ki a jótékonyság világnapjává. A nap arra emlékeztet bennünket, hogy a segítség nem feltétlenül jelent nagy dolgokat, lehet egy adomány, néhány önkéntes óra, vagy éppen egy jó szó, egy egyszerű cselekedet, egy kis odafigyelés valakire. Hát bizony, néha valóban egy apró gesztus is képes nagy változást elindítani. Remélem, a zenék is hasonló képpen hatnak, úgyhogy a ma kedvence és a tegnap slágerei itt a szombat reggelünkben.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@délioasc.hu.
3: A CBA-ba mindig érdemes betérni. Ajánlatunk: őszi barack 649, fehér szőlő 719, félkemény sajt 1799 forint per kilogram, 4 tojásos gyermei tészták 599, 6 darabos aranypálcán sörpak 1345 forint, darabja csak 224 forint. Ajánlatunk szeptember 3-ától 6-áig érvényes. Jó árak, jó választás. CBA.
4: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR! Minden, ami telekommunikáció.
1: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hotdog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szexárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.

0: Reggel nem indulhat horoszkóp nélkül, úgyhogy a ma kedvence és a tegnap slágerei után is elérkezett az idő, hogy az ősz első igazán hangulatos hétvégéje kapcsán eláruljam, mit üzennek a csillagok. Kos, önnek most kifejezetten jót tesz, ha egy kicsit lassít. Nem kell minden feladatot azonnal megoldania, és nem minden vitát kell megnyernie. Szeptember eleje inkább a tudatos tervezés időszaka. Egy régóta halogatott ügyben végre megteheti az első fontos lépést. A szerelemben egy őszinte beszélgetés közelebb hozhat valakit önhöz. Kedves Bika, az ősz kellemes változást hozhat. Anyagi kérdésekben érdemes most átgondolnia, mire szeretne költeni, és mi az, ami valóban fontos. Munkahelyén vagy vállalkozásában egy új lehetőség körvonalazódhat. Ne mondjon rá rögtön igent, előbb nézze meg, mit kérnek érte cserébe. Magánéletében viszont érdemes kevésbé óvatosnak lennie, egy kellemes meglepetés várhat önre. Kedves ikrek, ön számára az ősz új lendületet hoz, rengeteg ötlete lehet, de most az lesz a legfontosabb, hogy ne egyszerre akarjon mindent megvalósítani. Válasszon ki egyetlen célt, és koncentráljon arra. Egy régi ismerős vagy barát váratlanul újra felbukkanhat az életében, a találkozás pedig akár egy régi történetet is egészen más megvilágításba helyezhet. Kedves rák, szeptemberben egyre inkább vágyik majd a nyugalomra és a biztonságra. Használja ki ezt az időszakot arra, hogy rendet tegyen maga körül, és egy kicsit önmagában is. Egy családi kérdésben ön lehet az, aki békét teremt. Pénzügyekben azonban legyen megfontolt, különösen akkor, ha valaki gyors és könnyű megoldást kínál. Kedves oroszlán, a nyár végével nem ér véget az ön ragyogása. Sőt, szeptemberben ismét olyan helyzetbe kerülhet, ahol megmutathatja, mire képes. Munkahelyén vagy a magánéletében is számítanak önre. Arra azonban figyeljen, hogy ne akarjon minden döntést egyedül meghozni. Néha az is erő, hogyha hagyja, hogy mások segítsenek. Kedves szűz, az ősz eleje szinte önnek lett kitalálva. Tervezés, rendszerezés, új célok, minden adott ahhoz, hogy összeszedje magát és belevágjon valamibe, amit már régóta fontolgat. Egy kisebb változtatás a mindennapjaiban meglepően nagy eredményt hozhat. A szerelemben pedig ne elemezzen túl mindent, van, amit egyszerűen csak meg kell élni. Kedves mérleg, ön most különösen érzékenyen reagálhat a környezetére. Érdemes megválogatnia, kivel tölti az idejét, mert egyes emberek energiát adnak, mások viszont észrevétlenül elvesznek belőle. Egy kapcsolatban fontos beszélgetésre kerülhet sor. Ne féljen kimondani azt, amit valóban gondol, még akkor sem, hogyha ettől egy pillanatra kibillen az egyensúly. Kedves Skorpió, szeptemberben valami lezárulhat, hogy helyet adjon egy új kezdetnek. Talán egy régi szokás, egy munkahelyi helyzet, vagy akár egy kapcsolat kerül új megvilágításba. Ne kapaszkodjon görcsösen abban, amiről már érzi, hogy egy ideje el kellene engedni. Az ősz egyik legfontosabb üzenete az ön számára, ami távozik, az nem feltétlenül veszteség. Kedves nyilas, ön már most új kalandokat tervezhet, és az ősz valóban hozhat egy utazást, tanulással, vagy új ismerettséggel kapcsolatos lehetőséget. Egy spontán döntés pedig kellemes meglepetést okozhat. Azért a pénztárcájára is gondoljon, mielőtt minden szeptemberi programra igent mond. A szerelemben a könnyedség most többet érhet, mint a komoly tervezgetés. Kedves bak, szeptemberben végre kezd beérni valami, amin már hosszú ideje dolgozik. Lehet ez szakmai eredmény, anyagi előrelépés, vagy egy személyes cél. Ne becsülje le a saját teljesítményét. Ugyanakkor ne felejts el, az ősz nem csak a munkából áll. Egy kellemes program, vagy egy régen látott barát sokkal többet adhat önnek, mint egy újabb túlóra. Kedves vízöntő, ön most új perspektívából láthat egy régi problémát. Ami néhány hónappal ezelőtt még megoldhatatlannak tűnt, arra most egyszerűen választ találhat. Hallgasson a megérzéseire, különösen akkor, ha egy új lehetőségről van szó. A magánéletében pedig egy érdekes beszélgetésből akár valami több is kialakulhat. Kedves halak, az ősz eleje érzelmesebb időszak lehet az ön számára. Egy régi emlék vagy egy korábbi kapcsolat ismét eszébe juthat, de ne szomorkodjon a múlton, inkább használja fel a tapasztalatokat. Szeptemberben fontos felismerésre juthat azzal kapcsolatban, hogy mit szeretne igazán. És ha ezt már tudja, ne féljen tenni is érte. De bármit is tartogatna az ősz, egyes csillagjegyeknek az új évszak nem csak a levelek színét változtatja meg, hanem új lehetőségeket is hozhat. Akár a mai nap is a ma kedvencei és a tegnap slágerei társaságában. Jó reggelt!
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: kedvence és a tegnap slágerei ezek itt Rádió Antriton, és első óránknak már a végéhez is értünk. Ez annyit jelent, hogy 7 óra lesz pillanatokon belül. Hírszerkesztünk hozzá a legfrissebb információkat. Természetesen időjárás tekintetében is kalauzol bennünket. Milyen programokat lehet tervezni ennek fényében? Azt hiszem, hogy a nyári lesz egyébként a mérvadó, de hamarosan kiderül, maradjon itt a 105.1-en, vagy kattintson weboldalunkra a www.antrit.hu oldalra, melyen keresztül online is meghallgathatja a híreket, illetve a következő órát velem töltheti a ma kedvence és a tegnap slágerei társaságában természetesen. Én számítok önre, hozok egy-két programot, hát ha ennek hiány lenne.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szévédő kéne nekünk.
5: Ön milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
8: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban. Változékonyabb idő jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor. Lesz egy nagy lista arról, hogy kik voltak a rendszer besugói, nyilatkozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telexnek. Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs, hogy lesznek-e a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőké váltak. Ő csak a számot látja, jelezte, hogy szakmai becslések szerint 60-80 ezer név kerülhet nyilvánosságra. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban, mint egy évvel korábban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a belföldi vendégek száma 0,8%-kal nőtt, miközben a vendégészakák száma ugyanennyivel csökkent. Szeged és térségében például valamennyivel kevesebb magyar turista szállt meg, a külföldi vendégek száma pedig majdnem 20%-kal esett vissza. Szeptembertől igényelhető, jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája. A dinamikus árszabásban az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix, felette viszont a felhasznált villamos energiaára a villamosenergia piaci árak alakulásához rugalmasan igazodik, ezért időszakonként változhat. A lakossági ügyfelek esetében a kedvezményes sávhatár 2523 kWh évente, míg a mikrovállalkozásoknál 4606 kWh. A dinamikus tarifáról, az igénybevétel részletes feltételeiről és az elszámolásról az MVM Next weboldalán található további információ. Október 1-én új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki azokon a helyeken, ahol csak ideiglenes vezetői megbízástól döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. A nyáron 467 igazgatói pályázat járt le, ezek közül 351 esetben 5 éves megbízást adtak a pályázóknak. A fennmaradó intézmények vezetői posztjára a tankerületek hirdetik meg az új pályázatokat. Már elérhetők a kutatók éjszakája hivatalos honlapján a szeptember 25-én és 26-án országszerte megrendezendő eseménysorozat programjai. Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapujukat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. Új dátumot kapott a koraszülöttek világnapja, idén már november 15-én ünneplik az idő előtt született babákat november 17-e helyett. Magyarországon minden tizedik gyerek koraszülöttként jön világra. Az újszülöttek sokszor hetekig, hónapokig szorulnak kórházi kezelésre, családjuk pedig támogatásra, ezért ez a nap az odafigyeléstől, a reményről, az empátiáról és a támogatásról is szól.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Szombaton eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felül egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő, a nyugatias szél egyre több felé észak-nyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erős helyenként viharos széllökésekre. A front előtt még 24-34 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: A jótékonyság napján múlt 7 óra, 2026. szeptember 5-ét írunk. A Lőrinceket és a Viktorokat lehet köszönteni, és hogyha szeretne csatlakozni a világnaphoz, bár szerintem ez jó, hogyha minden napunkban ott van, akkor cselekedjen ma valami olyat, amely valakinek örömet okoz. Én a ma kedvenceit és a tegnap slágereit tudom ehhez inspirációként szolgáltatni itt a 105.1-en keresztül a stúdióban. Gulyás Anita, rádiózunk együtt. Hozok egy bátorszéki programot, amelyről nem érdemes lemaradni.
2: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: kedvence és a tegnap slágerei, ezek itt a Rádió Antriton. Azt mondják, hogy a zenék jótékonyan hatnak a szervezetünkre, és szerintem ezt már ön is tapasztalta, hogy ez valóban így van. Na de ki mondta, hogy az agytornához feltétlenül keresztrejtvény kell? Arról ugye köztudott, hogy javítja az agyműködést, de néha elég egy jó beszélgetés, vagy mondjuk egy kis kézügyességet igénylő tevékenység, egy érdekes feladat, vagy éppen néhány jó ismerős. Ezekből is jó, hogyha nincs hiány. Bátaszéken pedig a Fürge Újak Éles Elme címmel várják az érdeklődőket egy klubprogramra, méghozzá az Időseket, az Idősek klubjába, ahol pszichológus által vezetett beszélgetések és elmeélesítő gyakorlatok is helyet kapnak. A következő alkalom szeptember 17-én csütörtökön lesz, majd 14 és 16 óra között, méghozzá a Művelődési Ház udvarában található Idősek klubjában. És ami különösen jó egyébként ezekben a kezdeményezésekben, az, hogy nem kell hozzá semmilyen előképzettség, és nem csak az idősebbeket várják, mehetnek azok is, akik tudnak horgolni, akik még csak kacérkodnak ezzel a gondolattal, és természetesen azok is, akiknek már mondjuk ez benne van a kisújukba, és szívesen segítenének másoknak. A beszélgetések jó társaságban fognak zajlani, én ebben biztos vagyok, és közösen szuper jó munkák születnek majd. De hogy miért is jók az ilyen tevékenységek? Amikor horgolunk, vagy alkotunk, akkor ugye követünk egy mintát, vagy csak egy új feladatot próbálunk egész egyszerűen megoldani. És nem csak a kezünket mozgatjuk ilyenkor, hanem az agyunkat is megdolgoztatjuk. Figyelni kell ilyenkor, emlékezni, tervezni, akár hibázni, aztán újra kezdeni, de ez is egy agymunkát igényel. És ezek az apró mentális kihívások pedig remekül karban tartják, és gondoskodnak az agyunk fittségéről. Talán még ennél is fontosabb a közösség. Egy jó kis beszélgetés, közös nevetés, az érzés, hogy egyáltalán tartozunk valahova, és hogy hétről hétre van olyan program, amelyre készülünk. Úgyhogy ne legyen kifogás, hogy én ehhez nem értek. Pont, hogy az a lényeg, hogy egy új dolgot tanuljunk, megpróbáljunk ki. Fürge Újak Éles Elme szeptember 17-én 14 és 16 óra között Bátaszéken az Idősek klubjában. De hogyha ön valami egészen a másba fogna bele, érdemes az internet világában kutakodni, mert hogy biztosan talál magának olyan elfoglaltságot az ember, ami egy kicsit kizökkenti a hétköznapokból. Hogyha van kézügyessége, akkor keressen ilyet, hogyha szívesen sportol, akkor ehhez keressen valami megfelelőt, ha pedig táncolni szeret, no, ehhez hozom a ma kedvenceit és a tegnap slágereit itt a Rádió Antriton. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: A ma kedvenceim és a tegnap slágerei a szombat reggelünkben, és ránézve így az időjárás előrejelzésre azért a héten ez sokat változott, legalábbis a hétvége tekintetében. A mai napon állítólag kezdetben sok napsütéssel számolhatunk, aztán észak-észak-nyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar, a legtöbb helyen azért marad a csapadékmentes idő. Ennek kevésbé örülünk, mert hogy a kertünk már igencsak szomjazik erre az égi folyadékra. A nyugati szél viszont egyre több felé északnyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erős helyenként viharos széllökésekre. A front előtt még 24 és 34 fok körül alakulnak a maximumok, délután délkeleten várható a legmelegebb idő. Hát ez a front azért meg fogja viselni mindazokat, akik érzékenyek a hideg frontra, kitartást kívánok hozzá, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy minél kevésbé viselje meg a szervezet, fogyasszon jó sok folyadékot, és a napvédelemről, illetve a bőrünk védelméről még mindig nem szabad elfeledkezni. Csodaszép szombatot kívánok, jönnek a ma kedvence és a tegnap slágerei, itt lesznek velünk a következő órában is, az FM 105.1-en weboldalunkon keresztül online formában, kattintson a www.antrit.hu-ra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Szeptember 11-én, 12-én és 13-án 9. Bátaszéki bornapok. Pénteken együtt énekelhetjük az Éjféli Lány legendás sorait az Osszián zenekarral. Szombaton a szüreti felvonulás és a koronázási ceremónia mellett folklór program várja az érdeklődőket. A sztár fellépők az Electric Soul, a Holdeső, Méringer Marci és Lotfi Begi. Vasárnap a gyerekeket az Iszkiri zenekar várja, majd Csonka Bandi és Dániel Figergő szórakoztatja a közönséget. A záró koncert buli felelőse pedig Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddy lesz. A színes programok mellett Vidám Park, gasztroud, valamint a szekszárdi borvidék kiváló borászai gondoskodnak a felhőtlen hangulatról. Látogasson el ön is a 9. bátaszéki bornapokra szeptember 11-én, 12-én és 13-án.
4: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
5: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe, több mint pizza!
6: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
7: Tánctam folyamra, Gabikám!
6: De egyedül. És a férjed?
7: Remélem, hogy már ott vár.
6: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
7: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
6: És mégis honnan jött ez az ötlet?
7: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
6: És ki a tánctanár?
7: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
8: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Ez az Antrit reggel.
1: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

Bence és a tegnap slágerei után a kerékpár fanoknak lesz szerintem érdekes az a program, amelyet hozok. Hogyha szeret szurkolni, akkor is. Ha pedig szereti a biciklit és a versenyhangulatot, akkor mindenféleképpen ott van a helye, amikor a város tényleg együtt szurkol. Nos, erre lesz lehetőség a mai délelőtt folyamán itt a Béla Király téren. A hazai pályán rendezik meg ugyanis a Kritérium országos bajnokságot, ahol természetesen a szekszárdi kerékpáros ese versenyzőinek is szurkolhat. Azt tudja ugye, hogy Szekszárdon a kerékpár sportnak bizony több mint 100 éves hagyománya van. Generációk nőttek fel úgy, hogy a bicikli nem egyszerűen közlekedési eszköz vagy éppen hétvégi hobbi volt, hanem egy komoly sport, közösség és sokak számára életforma. Nyilván mai napig is vannak ilyenek, csak az a szomorú, hogy már kisebb számban. A városnak komoly versenyzői és utána

0: utánpótlás hagyományai vannak, így amikor egy országos bajnokság hazai pályára érkezik, ide Szekszárdra, az bizony különleges alkalom. A kritérium verseny ráadásul a nézők számára is kifejezetten látványos műfaj. A versenyzők ilyenkor egy rövid, zárt pályán köröznek, nagy tempóban, és bizony nem egyszerűen arról szól a történet, hogy ki bírja tovább tekerni azt a bizonyos bringát. A helyezkedés, a taktika, a gyorsítások és a kanyarok is rengeteget számítanak. Vagyis aki kilátogat, annak nem kell órákig várnia, hogy történjen valami a pályán. Itt bizony folyamatosan zajlanak majd az események. És van még egy fontos tényező, a közönség. A kerékpár versenyzőknek, ugyanis akárcsak bármilyen sportot űzőknek rengeteget számít, amikor hazai közönség előtt tekerhetnek. Egy-egy hangos biztatás, taps vagy kereplő adott esetben pont azt a plusz energiát jelentheti, ami átsegíti a versenyzőt egy nehéz pillanaton. A rajt célterület tehát a Béla Király tér, ide lehet a barátokkal, a családdal, a gyerekkel érkezni, de síp és kereplő sem maradjon otthon, ezzel lehet aztán biztatni a versenyzőket, akik között, ahogy már mondtam, lesznek helyi színeket képviselők is. Tehát szurkoljunk együtt a szekszárdi kerékpáros eső versenyzőinek ma itt a Béla Király téren, és csináljunk olyan hangulatot, amiről még a verseny után is beszélnek majd. A ma kedvenceim és a tegnap slágerei pedig itt a Rádió Antriton a szombat reggelünkben. Jó reggelt!
1: Antrit reggel! A ma kedvencei és a tegnap slágerei!

0: reggel van, a makedöncaivel és a tegnap slágereivel próbálom felébreszteni, bár nyugodjon meg, még csak 8 óra lesz, hogyha mai nap a pihenésé, akkor szerintem nincs elkésve semmiről. Ebben az órában már beszéltem egy sportról, méghozzá bringázásról, egy verseny kapcsán. Mehet egyébként szurkolni a Béla Király téren, nem maradt még le semmiről, de a következőekre is tartogatok egy ezzel kapcsolatos programot, amely önt mozgatja meg remélhetőleg, egyébként étel is társul hozzá. Na, szuper jó kombó, nem? A ma kedvence és a tegnap slágerei velünk lesznek a következő órában is, viszont most jön hírszerkesztőnk, aki a legfrissebb információkat osztja meg önnel. Jó reggelt!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a Szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a Szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Labszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
5: Csavar, zár, vas alatt. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
6: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
7: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
6: Nyaralást? De jól megy valakinek.
7: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
6: Aha, így már értem.
8: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ünnepakták nyilvánosságra hozatalakor. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban. Változékonyabb idő jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor. Lesz egy nagy lista arról, hogy kik voltak a rendszer besugói, nyilatkozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telexnek. Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs, hogy lesznek-e a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. Ő csak a számot látja, jelezte, hogy szakmai becslések szerint 60-80 ezer név kerülhet nyilvánosságra. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban, mint egy évvel korábban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a belföldi vendégek száma 0,8%-kal nőtt, miközben a vendégészakák száma ugyanennyivel csökkent. Szeged és térségében például valamennyivel kevesebb magyar turista szállt meg, a külföldi vendégek száma pedig majdnem 20%-kal esett vissza. Szeptembertől igényelhető, jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája. A dinamikus árszabásban az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix, felette viszont a felhasznált villamos energiaára a villamos energia piaci árak alakulásához rugalmasan igazodik, ezért időszakonként változhat. A lakossági ügyfelek esetében a kedvezményes sávhatár 2523 kWh évente, míg a mikrovállalkozásoknál 4606 kWh. A dinamikus tarifáról, az igénybevétel részletes feltételeiről és az elszámolásról az MVM Next weboldalán található további információ. Október 1-én új iskolai igazgatói pályázatokat írnak ki azokon a helyeken, ahol csak ideiglenes vezetői megbízástól döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. A nyáron 467 igazgatói pályázat járt le, ezek közül 351 esetben 5 éves megbízást adtak a pályázóknak. A fennmaradó intézmények vezetői posztjára a tankerületek hirdetik meg az új pályázatokat. Már elérhetők a kutatók éjszakája hivatalos honlapján a szeptember 25-én és 26-án országszerte megrendezendő eseménysorozat programjai. Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapujukat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. Új dátumot kapott a koraszülöttek világnapja, idén már november 15-én ünneplik az idő előtt született babákat november 17-e helyett. Magyarországon minden tizedik gyerek koraszülöttként jön világra, az újszülöttek sokszor hetekig, hónapokig szorulnak kórházi kezelésre, családjuk pedig támogatásra, ezért ez a nap az odafigyeléstől, a reményről, az empátiáról és a támogatásról is szól.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Szombaton eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felül egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő, a nyugatias szél egyre több felé észak-nyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erős helyenként viharos széllökésekre. A front előtt még 24-34 fok közé melegedhet a levegő, délen-délkeleten várható a legmelegebb idő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: A hírek után a stúdióban Gulyás Anita, 2026. szeptember 5-ét írunk, az ősz első hétvégéje, amikor ne feledkezzen meg a Lőrinc és Viktor nevű ismerőseiről, és a jótékonyság világnapja van, úgyhogy iktasson be valami jó cselekedetet is a mai napra. Rádiózunk együtt a Ma kedvence és a Tegnap slágerei társaságában, hogy miért érdemes szeptember 16-án előbányászni a bringát a kacatok közül. Figyeljen, hozom a részleteket.
2: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: A ma kedvence és a tegnap slágerei előtt azzal indítottam az órát, hogy bányássza elő a kerékpárt a kacatok közül. Remélem nem sértettem meg. Tudom, hogy vannak olyanok a hallgatók közül, akik rendszeresen mozognak, de hát azért valljuk be, hogy vannak olyan háztartások, ahol nem olyan egyszerű előszedni a kerékpárt. De van egy jó hírem azoknak, akikben már ott motoszkál ez a gondolat, hogy érdemes lenne kerékpárra pattani. Szeptember 16-án mindenféleképpen érdemes lesz, mert hogy azon a szerdán újra bringás reggeli lesz Szekszárdon. A Magyar Kerékpáros Klub országos bringázza munkába kampányhoz idén is csatlakozik a város, úgyhogy ha ön kerékpárral indulna, akkor munkába, iskolába, gyerkőccel, esetleg ügyet intézni, vagy egyszerűen csak szeretne tekerni egyet reggel, akkor érdemes lesz útba ejteni a bringás reggelit. Egészségmegőrzés szempontjából azért valljuk be, hogy nagyon sokat számít, hogyha az ember mozog, és hogyha ennek köszönhetően még a dugókat is kihagyhatjuk reggel, hát akkor ott van a pont az íre. A kerékpározás frissít, felébreszt, úgyhogy mire beérünk a munkahelyre, addigra egészen aktívak leszünk. Nos, lehet, hogy egy kicsit leizzadunk, valamit valamiért, de délután is lehet tekerni természetesen munka után, de szeptember 16-án reggel érdemes, ugyanis reggelivel fogják ellátni. Reggel 6:30 és 9 óra között 2 helyszínen is várják a bringásokat. Az egyik helyszín a Garai tér, a másik pedig a Csatári Toroknál lesz majd. A programnak persze nem csak az a célja, hogy legyen mit harapni, és mivel leöblíteni azt, hanem a szervezők azt is szeretnék, hogyha a reggeli rohanásban egy kicsit megállnánk, beszélgetnénk egy kicsit egymással, és tovább erősödne a szekszárdi bringás közösség. Nos, legyen ez így, szóval, hogyha eddig csak gondolkodott rajta, hogy lenne mondjuk kedve biciklizni, vagy biciklivel járni a munkába, akkor szeptember 16-a ez egy tökéletes indítás lesz erre. Pattanjon nyerekbe, tekerjen el a bringás reggelire, egyen egy jót, igyon egy kávét, és kezdje lendületesen a napot. És még egy apróság, ha már nyerekbe van, érdemes elindítani a bringázza munkába alkalmazást is, gyűjtheti itt a kilométereket, részt vehet a bringás kihívásokban, és még az is kiderülhet, hogy mennyivel több kilométert tud tekerni, mint gondolta volna. Ez nem egy utolsó dolog, egy kicsit úgy felspanolja az embert. Bringás reggeli tehát itt Szekszárdon, szeptember 16-án szerdán reggel 6:30 és 9 óra között a Garai téren és a Csatári toroknál. Két keréken, jó reggeli, egy kis mozgás. Indulhat a nap a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, amelyek addig is itt lesznek velünk.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.
2: Get rolled with the fever on the dance floor.

0: Rádiont, itt a MAH kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Szép jó reggelt! Ma sem fogunk fázni 31 fokos csúcs hőmérsékletet, ígérnek a meteorológusok. Hideg front érkezik viszont, ez megviselheti a szervezetünket, dekoncentráltabbak, ingerlékenyebbek lehetünk. Ha tudja, hogy a környezetében van olyan, aki erre érzékeny, akkor legyen erre ma tekintettel. Lehet, hogy ezért lesz egy kicsit rosszabb a kedve. Tegye meg mindent annak érdekében, hogy felvidítsa. Én pörgetem majd a MAH kedvenceit és a tegnap slágereit, de előtte azért elárulom, hogy Körös Ladányban ezen a napon, méghozzá tavaly évben, nem is olyan régen, 35,1 fokot mértek, míg Fügödön 1930-ban csupán 2 fok volt az éjszaka folyamán. Az előrejelzést nézve még ilyen bőven ilyen 15 fok környékén fognak alakulni az éjszakai maximumok is. Ez abból jó hír, hogy a lakást már jól ki lehet szellőztetni. Én azt kívánom, hogy a hétvégéje teljen úgy, ahogy azt megálmodta, töltse meg programokkal, használja ki a jó időt, és közben hallgassa a Rádió Antritot. A MAH kedvenceim és a tegnap slágereim nálunk szólnak.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR! Minden, ami telekommunikáció.
1: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek.
3: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem.
4: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
5: Keresek valakit, aki kicserélni a cipzárt Lajos kabátjában.
6: Ne is mondd, én gumi nélküli bokazoknit szeretnék az embernek.
7: Hölgyeim, menjenek a Seleznik boltba. Rövidáruk széles választéka, kötőfonalak, goblenek, előnyomott kézimunkák és mintás és egyszínű, vékony és vastag, elegáns és hétköznapi harisnyák 0-tól 99 éves korig. És guminélküli bokazoknik, női fehérneműk, kompressziós és relax harisnyák nagy választékban kaphatók. Ruhajavítást, felvarrást, akár cipzárok cseréjét is vállalják.
8: Seleznik bolt, Szekszárd, Mátyás Király utca 2, a főiskola mellett.
9: Nyitva a hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombaton 8-tól 11.30-ig.
7: És udvariasak.
10: Ennyi volt a reklám.
11: Ez az Antrit reggel.
10: A ma kedvenc

és a tegnap slágerei nálunk itt a Rádió Antriton FM 105.1, de hogyha online formába tölteni velünk a nap hátralévő részét, ezt is megteheti, kattintson weboldalunkra a www.antrit.hu-ra. És hogyha vasárnap délelőttje még program hiány lenne, akkor most egy igazán szép és nemes kezdeményezésre hívnám fel a figyelmét, ugyanis jótékonysági koncertet rendeznek még hozzá Tolnán a Nagyboldogasszony templomban, tehát szeptember 6-án a vasárnap délelőtt 11 órától. A koncertet a tolnai római katolikus plébánia szervezi, és a zene ezúttal nem csak élményt ad, hanem egy jó ügyet is szolgál majd. A hangversenyen a paksi városi vegyes kar lép fel, az együttes karnagya Babanyec László. A kórus muzsika kedvelőinek már önmagában is érdemes beírni ezt az időpontot a naptárba, hiszen egy nagy létszámú vegyes kar hangzása egészen különleges atmoszférát tud teremteni, egy templomi környezetben meg aztán pláne, és talán éppen ez adja ennek a koncertnek az egyik legszebb üzenetét, a zene, a közösség és a segítségnyújtás találkozik egyetlen délelőttön. És ha már egyébként szeptember 5-e a jótékonyság világnapja, akkor ez a program szuper jól kapcsolódik hozzá. Mert ugye a szervezők a koncert teljes bevételét két fontos célra fordítják. Egyrészt a tolnai Nagyboldogasszony templom orgonájának részleges felújítását szeretnék ezzel támogatni, másrészt pedig hozzájárulnak a Mözsi Kálvária kápolna felújításához is. Ehhez viszont szükség van önre is. Egy templom, egy orgona, vagy éppen egy régi kápolna nem csupán épület vagy tárgyak. Ezek olyan helyek és értékek, amelyek generációk emlékeit őrzik, és amelyek egy-egy település közösségének történetéhez is szorosan hozzátartoznak. Éppen ezért aztán minden támogatás számít, legyen az nagyobb vagy kisebb összeg. Sok kicsi sokra megy, nem hiába van ez a magyar mondás. A szervezők szeretettel várnak tehát minden érdeklődőt, nem csak a kórus muzsika elkötelezett híveit, hanem azokat is, akik egyszerűen csak szeretnének egy kellemes, tartalmas vasárnap délelőtti programmal kezdeni a napot, és közben egy jó ügy mellé állni. Tehát még egyszer a legfontosabb információk. Jótékonysági koncert Tolnán, a Nagyboldogasszony templomban szeptember 6-a vasárnap 11 óra. Közreműködik a paksi városi vegyeskar karnagy Babanyec László. A koncert teljes bevételét pedig a tolnai templom orgon

0: kápolnájának részleges felújítására, valamint a Mözsi Kálvária kápolna felújítására fordítják majd. Ha tehát teheti, vasárnap délelőtt látogasson el Tolnára, hallgassa meg a koncertet, és közben legyen részese egy olyan kezdeményezésnek, amelynek valóban kézzelfogható eredménye lehet majd. Egy délelőtt a zenéért, a közösségért és az értékek megőrzésért várják tehát Tolnán. Én addig is pörgetem a ma kedvenceit és a tegnap slágereit.
1: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Mindjárt 9 óra, de a ma kedvence és a tegnap slágerei természetesen bekészítve a következő órára is. Átadom a terepet hírszerkesztőnknek, hozzá a legfrissebb információkat, azt is megtudhatjuk tőle, hogy milyen időjárás vár ránk ezen a szeptember 5-i szombati napon. Remélhetőleg a kiránduláshoz, a szabadban töltött időhöz megfelelő lesz. Én a következő órában már receptekkel várom vissza, úgyhogy ha ötlet hiány lenne, hogy mi is készüljön a hétvégén a konyhába, akkor mindenféleképpen maradjon itt a 105.1-en. Vagy online formában is velünk töltheti a következő időszakot. Ehhez nem kell más tennie, mint kattintani a www.antrit.hu oldalunkra. Egyébként a következő órához még egy kis segítség, a recepteket meg fogja találni Facebook oldalunkon, úgyhogy érdemes azt is bekövetni, hogyha ezt még eddig nem tette meg. Most viszont jön hírszerkesztőnk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A CBA-ba mindig érdemes betérni. Ajánlatunk: őszi barack 649, fehér szőlő 719, félkemény sajt 1799 forint per kilogramm, 4 tojásos gyermei tészták 599, 6 darabos aranypálcán sörpak 1345 forint, darabja csak 224 forint. Ajánlatunk szeptember 3-ától 6-áig érvényes. Jó árak, jó választás. CBA.
4: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe! Több mint pizza!
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 36 30 8 83 83 51.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
6: Hétfőig lehet jelentkezni az őszi érettségire. Jelentősen csökkent a lakáspiaci kereslet augusztusban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Hétfőig lehet jelentkezni az őszi érettségire. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az írásbeli vizsgákat október 12-e és 22-e között tartják, az emelt és a középszintű szóbeli vizsgák novemberben lesznek. Új programot indít a Nemzeti Innovációs Ügynökség a doktoranduszoknak. A doktori képzésben résztvevő hallgatók kutatási ötleteikkel szeptember 15-ig jelentkezhetnek a programba, amelynek első tanulás és felfedezés elnevezésű program része októberig tart. November és január között lesz a projektindítás, júniusig a projektfejlesztés, júliusban pedig szakmai zsűrinek, befektetőnek, iparági szakértőknek és lehetséges partnereknek mutathatják be projektötleteiket a doktoranduszok. A programban résztvevő hallgatók ösztöndíjat és projektfinanszírozást is kapnak. Jelentősen csökkent a lakáspiaci kereslet augusztusban, közölte az ingatlan.com. Augusztusban több mint 40%-kal csökkent az eladó lakó ingatlanok iránti érdeklődés éves szinten, és 15%-kal esett vissza az újonnan piacra kerülő lakó ingatlanok száma. A legnagyobb éves visszaesést Budapesten és a megyeszékhelyeken mérték. Mintegy 6 milliárd forintból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét. Az uniós támogatásból a hálózati rendellenességek gyors felismerését és a kibertámadások kezelését segítő rendszereket alakítanak ki. A fejlesztés az 1 megawattnál nagyobb kapacitású energiatermelőket érinti. 10 milliárdok mennek el pereskedésre, pedig sok vita bíróság nélkül is lezárható, közjegyző előtti egyességgel akár egy nap alatt jogerős megállapodás köthető. Az Országos Közjegyzői Kamara adatai szerint Magyarországon tavaly majdnem 130 ezer polgári, családjogi, gazdasági és munkaügyi peres eljárás indult. Ezeknek csak valamivel kevesebb, mint a fele zárult le első fokon 3 hónapon belül. Eközben a legfrissebb adatok szerint körülbelül 18 ezer ügyben per nélkül állapodtak meg a felek. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható idén. A zöldséggyümölcs termék tanács szerint az aszály és a hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jól lehet már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os termés kiesést okoztak. A mennyiségi és a minőségi kilátásokat rontotta a nyári hónapokban jött hőstressz is. A Wirtschaftswoche üzleti lap értesülései szerint a Volkswagen igazgatósága egyhangulag döntött 4 németországi gyár bezárásáról, ami a cégcsoport régóta húzódó költségcsökkentési programjának legdrasztikusabb lépése lehet. A lap információi alapján a Volkswagen, az Emdeni és a Zwickau Új üzemben 2031-ben, a hannoveri haszonjárműgyárban 2032-ben, a Neckarsulmi Audi gyárban pedig 2034-ben szüntetné meg a termelést.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Sok napsütés várható általában kevés felhővel. A nap második felében észak felül ugyanakkor átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. Néhol előfordulhat záporzivatar. A szél megerősödik. 30-36 fok közé melegszik a levegő. Északon ennél pár fokkal alacsonyabb lehet a maximum.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Ezek pedig már a 9 órás információk voltak, hol máshol, ha nem nálunk itt a Rádió Antriton. Szeptember 5-e van, hírszerkesztőnknek köszönjük a legfrissebbeket, most már tudhatjuk, hogy milyen idő vár ránk, ehhez mérten lehet szervezni, tervezni a mai napot. Az biztos, hogy a jótékonyságról ne feledkezzen meg, hiszen ennek a világnapját tartjuk a mai napon. Ha pedig hiány lenne az ötleteknek, hogy mi készüljön a konyhában ma, maradjon, mert hogy hozok egy kis segítséget. A stúdióban Gulyás Anita. Reggel.
2: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

kedvence, és a tegnap slágerei után pedig az egyik kedvenc ételemnek az újra gondolt őszi verzióját hoztam. Ez nem más, mint a sütőtökös vadas, amelyhez szükségünk van 2 evőkanál sertészsírra, 800 g marha lábszára, bár én itt azért csalni szoktam, mert bármilyen húsból elkészítem, sóra, borsra, 1 fej vöröshagymára, 4 gereszt fokhagymára, 2 szál sárgarépára, 1 szál fehérrépára, 300 g zellergumóra, 430 g sütőtökre, 1 evőkanál kristálycukorra, 150 ml fehérborra, 1 evőkanál mustárra, fél darab citromlevére, 250 g tejfőre, és a roppanós zöldségekhez kell még 1 szál sárgarépa, 150 g zellergumó, 1 teáskanál zsír, só, bors, a körethez pedig, hát vagy zsemlegombóc, vagy bármilyen tésztaféle, amelyet szívesen elfogyaszt a család. Hosszú volt a hozzávalók listája, de nem kell jegyzetelni, nem kell megegyezni, Facebook oldalunkon megtalálja a pontos leírást. Hogy is kell elkészíteni ezt az igazán finom sütőtökös vadast? Nos, először a zsírt felforrósítjuk egy nagyobb lábasban, és erős hőfokon oldalanként 2 perc alatt körbepirítjuk rajta a húst. Aztán sütés közben sózzuk, borsozzuk ezeket a hússzeleteket, majd kivesszük és félretesszük őket, és a visszamaradt zsíradékban pirítjuk le a szeletekre vágott vöröshagymát, fokhagymát, valamint a körülbelül 1 cm-es darabokra vágott sárgarépa és fehérrépa, valamint zeller és sütőtök darabokat. Megszórjuk aztán majd a kristálycukorral, és amikor elolvat, visszatesszük a lábasba a húst is, felöntjük a borral, és miután elpárolgott, ekkor öntjük fel a vízzel, ami 2 ujnyira kell, hogy körülbelül ellepje a húst és a zöldségeket. Sózzuk, borsozzuk, majd fedő alatt közepes hőfokon a hús puhulásától függően egy olyan 2-2 és fél órát főzzük. A zöldségek persze előbb megpuhulnak, de nem baj, mert hogy úgyis turmixolni fogjuk az egészet, úgyhogy nem kell attól tartani, hogy szétfőnek ezek a zöldségek. Miután aztán megfőtt a hús, akkor kivesszük és félretesszük. A zöldségeket ezután krémesre turmixoljuk a lével, és hogyha esetleg nagyon elpárolgott volna a folyadék, azt főzés során már pótolni kell. A szószba pedig belekeverjük a mustárt, a citromlevet, a tejfölt, és hogyha hígabb mártást szeretnénk, akkor még egy kevés vízzel hígíthatunk rajta. A roppanós zöldségekhez aztán nagyon apróra, körülbelül 3 mm-es kockákra vágjuk a sárgarépát és a zellergumot. A zsírt megmelegítjük egy serpenyőben, és közepesen erős hőfokon 1-2 perc alatt lepirítjuk a zöldségeket. Pirítás közben pedig sózzuk, borsozzuk, és tulajdonképpen nem maradt más hátra, mint a tálalás. Jó étvágyat kívánok hozzá, remélem elnyeri a tetszését a recept és kipróbálja. Egyébként szívesen várom az ételfotókat is, illetve a különleges, valamiért nagy családi hagyományokkal rendelkező recepteket is Facebook Messengerünkön keresztül. Most pedig jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió.

0: soul.
1: A szombat reggelünk is a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel van megtöltve itt a Rádió Antriton. Szép jó reggelt! Bizony beköszöntött az ősz a keddi nappal, megkezdődött az iskola, és az étkezésünk tekintetében is szerintem egy színes időszaknak megyünk neki, ugyanis az ősz táplálkozási szempontból egy izgalmas, színes időszak, hiszen ilyenkor rengeteg olyan zöldség és gyümölcs kerül az asztalunkra, vagy kerülhet az asztalunkra, és jobbik esetben oda is kerül, amely tele van vitaminokkal, ásványi anyagokkal, és bizony rostokkal is, amit nagyon fontos az emésztésünknek. Gondoljunk csak az almára, a körtére, a szőlőre, a céklára, a káposztafélékre, vagy éppen a sütőtökre, az egyik nagy kedvenc nálunk a családban. De hát a hűvösebb időben természetesen már jobban esnek a meleg tartalmasabb ételek is. Ilyenkor azért már előkerülnek a tartalmas levesek, a krémlevesek. Nyáron lehet, hogy ezt inkább mellékvágányra helyezi az ember, de azért ilyenkor érdemes a zöldségleveseket, főzelékeket, sütőben sült zöldségeket készíteni, és nem feltétlenül kell ezeknek nehéz zsíros ételeknek lenniük. Az ősz azért jó lehetőség arra, hogy visszatérjünk a szezonális helyi alapanyagokhoz, és érdemes körülnézni ilyenkor a piacokon, a szomszédságban esetleg, hát ha valakinek túltermése van valamiből. Ezek aztán megadják annak az alapját, hogy változatos legyen az étkezésünk. A legfontosabb azonban, hogy ne csak nyáron gondoljunk az egészséges táplálkozásra, amikor egy kicsit megpróbálunk jobban odafigyelni a kinézetünkre, az alakunkra. Minden évszaknak megvannak a maga értékes alapanyagai, ősszel pedig igazán gazdag a választék, úgyhogy kerüljön ebből minél több az önök étkező asztalára is. Természetesen szombatonként 9 után én hozom a jobbnál jobb alternatívákat. Ugye ebben az órában már az óra első felében egy sütőtökös vadas recepttel leptem meg, amelyet megtalál egyébként Facebook oldalunkon is, illetve hamarosan a következő fél órában már egy szilvás túros süteménynek a receptjét hozom. Maradjon velem, itt a 105.1-en jönnek a ma kedvenceim és a tegnap slágerei a következő fél órában is.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellotkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
6: Már 4950 forinttól.
7: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizza ma. Nem csak pizza, nem csak ma.
8: Csúcs technológia a Spiritben.
9: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
10: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám.
3: Ez az Antrid reggel.

0: ma kedvence és a tegnap slágere, után pedig egy idény gyümölccsel folytatjuk, abból fogunk egy szuper jó desszertet készíteni közösen. Egyébként nem kell lekörmölni a receptet, mert hogy Facebook oldalunkon megtalálja. Egy szilvás túros pupulykát készíthetünk, nem tudom, hogy hallotta már erről a desszertről, de már sorolom is, hogy mi kell hozzá. 100 g vaj, 2 darab tojás, 300 g porcukor, 300 g tehéntúró, 300 ml tej, 200 g tejföl, 300 g finomliszt, egy csomag sütőpor, 20 darab szilva, 2 teáskanál fahéj, és a táláláshoz némi porcukor. Azt gondolom, hogy a túrós, szilvás sütemény már csak jó lehet, no de hogy is készül el? Egy robotgépben a vajat és a tojásokat kihabosítjuk a porcukorral, utána ehhez adjuk hozzá a túrót, a tejet, a tejfölt, és az egészet jól elkeverjük. Ehhez szitáljuk majd hozzá a lisztet és a sütőport, csomómentesre keverjük, a masszát pedig végül egy zsírpapírral kibélelt tepsibe öntjük. A szilvákat pedig természetesen megmossuk, félbevágjuk és kimagozzuk, és egy keverőtálba tesszük, hogy a fahéjjal tudjuk majd ízesíteni, és ezt fogjuk a tésztánk tetejére tenni, ezután pedig már tolhatjuk is a 200 fokra előmelegített sütőbe, körülbelül 35-40 perc alatt fog elkészülni, de azért érdemes rá pillantani néha, és esetleg tűpróbával ellenőrizni, hogy hogy is áll. De azért gyakran nem szabad nyitogatni a sütőt, ezt azért ön is tudja. Hogyha egy kicsit pedig már meghűlt, felszeletelheti, porcukorral meghinti, és már tálalhatja is a családnak, és nálam a lekvár az itt is előjön. Ha van valami jó, finom, házi szilvalekvár, akkor nyugodtan azzal is meg lehet koronázni még ezt a desszertet. Hogyha van jól bevált szilvás sütemény receptje, ne tartsa magába, ossza meg velem, hiszen jelenleg ez az idény gyümölcs, és szerintem sok háztartásban előkerül így a desszertek tekintetében. Egyébként a sütögetéshez tudom hozni a ma kedvenceit és a tegnap slágereit, ezek pörögnek nálunk itt a Rádió Antriton. Csodaszép szombatot!
1: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal! Mint egy

0: volt mára, legalábbis velem. Természetesen a ma kedvence és a tegnap slágerei maradnak a továbbiakban is itt a Rádió Antriton, a 105.1-en, vagy online formában is velünk töltheti a nap hátralévő részét, de ezt kattintson a www.antrit.hu oldalunkra. Egyébként itt sok érdekességet talál, a Vármegyét, Szekszárdot, a térséget érintő politikai, kulturális vagy sport témában mindent is megtalál nálunk. Arra azért felhívom a figyelmet, hogy a holnapi nap a nagyszülők világnapja lesz, őket ünnepeljük majd vasárnap, úgyhogy már most lehet gondolkodni azon, hogy milyen programmal, milyen kis csekély kedvességgel lepi majd meg őket. Hírszerkesztünk jön a legfrissebb információkkal pillanatokon belül 10 óra, holnap 6 órától viszont ébredjünk együtt, addig is további szép hétvégét kívánok, töltse tartalmasan a szombati napot. Holnap találkozunk, Gulyás Anita vagyok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0635304431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
7: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük Zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szexárdiszüretinapok.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
8: Hétfőig lehet jelentkezni az őszi érettségire. Jelentősen csökkent a lakáspiaci kereslet augusztusban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Hétfőig lehet jelentkezni az őszi érettségire. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az írásbeli vizsgákat október 12-e és 22-e között tartják, az emelt és a középszintű szóbeli vizsgák novemberben lesznek. Új programot indít a Nemzeti Innovációs Ügynökség a doktorandusoknak. A doktori képzésben résztvevő hallgatók kutatási ötleteikkel szeptember 15-ig jelentkezhetnek a programba, amelynek első tanulás és felfedezés elnevezésű program része októberig tart. November és január között lesz a projektindítás, júniusig a projektfejlesztés, júliusban pedig szakmai zsűrinek, befektetőnek, iparági szakértőknek és lehetséges partnereknek mutathatják be projektötleteiket a doktoranduszok. A programban résztvevő hallgatók ösztöndíjat és projektfinanszírozást is kapnak. Jelentősen csökkent a lakáspiaci kereslet augusztusban, közölte az ingatlan.com. Augusztusban több mint 40%-kal csökkent az eladó lakó ingatlanok iránti érdeklődés éves szinten, és 15%-kal esett vissza az újonnan piacra kerülő lakó ingatlanok száma. A legnagyobb éves visszaesést Budapesten és a megyeszékhelyeken mérték. Mintegy 6 milliárd forintból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét. Az uniós támogatásból a hálózati rendellenességek gyors felismerését és a kibertámadások kezelését segítő rendszereket alakítanak ki. A fejlesztés az 1 megawattnál nagyobb kapacitású energiatermelőket érinti. 10 milliárdok mennek el pereskedésre, pedig sok vita a bíróság nélkül is lezárható, közjegyző előtti egyességgel akár egy nap alatt jogerős megállapodás köthető. Az Országos Közjegyzői Kamara adatai szerint Magyarországon tavaly majdnem 130 ezer polgári, családjogi, gazdasági és munkaügyi peres eljárás indult. Ezeknek csak valamivel kevesebb, mint a fele zárult le első fokon 3 hónapon belül. Eközben a legfrissebb adatok szerint körülbelül 18 ezer ügyben per nélkül állapodtak meg a felek. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható idén. A zöldséggyümölcs termék tanács szerint az aszály és a hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jól lehet már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os termés kiesést okoztak. A mennyiségi és a minőségi kilátásokat rontotta a nyári hónapokban jött hőstressz is. A Wirtschaftswoche üzleti lap értesülései szerint a Volkswagen igazgatósága egyhangulag döntött 4 németországi gyár bezárásáról, ami a cégcsoport régóta húzódó költségcsökkentési programjának legdrasztikusabb lépése lehet. A lap információi alapján a Volkswagen az Emdeni és a Zwickaui üzemben 2031-ben, a Hannoveri haszonjárműgyárban 2032-ben, a Neckarsulmi Audi gyárban pedig 2034-ben szüntetné meg a termelést.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Sok napsütés várható általában kevés felhővel. A nap második felében észak felül ugyanakkor átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, néhol előfordulhat záporzivatar. A szél megerősödik. 30-36 fok közé melegszik a levegő, északon ennél pár fokkal alacsonyabb lehet a maximum.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége.

helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió Antrit. FM 105.1.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Október 2-án minden út játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romcar Travel tolnai és szexárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
2: Haló!
3: Sárvíz autóüveg kereskedés.
2: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
3: Ön miben segíthetek?
2: Hát szélvédő kéne nekünk.
3: Milyen típusú az autó?
2: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
5: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
2: Haló! És a lóval mi lesz?
6: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Andrit FM 105.1.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A CBA-ba mindig érdemes betérni. Ajánlatunk: őszi barack 649, fehér szőlő 719, félkemény sajt 1799 forint per kilogram, 4 tojásos gyermei tészták 599, 6 darabos aranypálcán sörpak 1345 forint, darabja csak 224 forint. Ajánlatunk szeptember 3-ától 6-áig érvényes. Jó árak, jó választás. CBA.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
5: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft.-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Mintegy 500 milliárd forint lett a költségvetés többlete júliusban. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermelése várható idén. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Mintegy 500 milliárd forint lett a költségvetés többlete júliusban. A kedvezőbb egyenleg irányába hatott az állami vagyonnal a kapcsolatos kiadások 109 milliárd forintos csökkenése, és az adó és járulékbevételek mintegy 157 milliárd forintos emelkedése is. Mintegy 6 milliárd forintból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét. Az uniós támogatásból a hálózati rendellenességek gyors felismerését és a kibertámadások kezelését segítő rendszereket alakítanak ki. A fejlesztés az 1 megawattnál nagyobb kapacitású energiatermelőket érinti. 10 milliárdok mennek el pereskedésre, pedig sok vita a bíróság nélkül is lezárható, közjegyző előtti egyességgel akár egy nap alatt jogerős megállapodás köthető. A Magyarországos Közjegyzői Kamara adatai szerint Magyarországon tavaly majdnem 130 ezer polgári, családjogi, gazdasági és munkaügyi peres eljárás indult. Ezeknek csak valamivel kevesebb, mint a fele zárult le első fokon 3 hónapon belül. Eközben a legfrissebb adatok szerint körülbelül 18 ezer ügyben per nélkül állapodtak meg a felek. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható idén. A Zöldséggyümölcs Termék Tanács szerint az aszály és hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jól lehet már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os terméskiesést okoztak. A mennyiség és a minőségi kilátásokat rontotta, a nyári hónapokban jött hőstressz is. Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV csoport a dolgozók extrém hőségben végzett munkájának megkönnyítésére. Idén 50, 2027 nyaráig pedig további 300 helyiségbe szerelnek klímát. Szavazást indít a kerületben a budavári önkormányzat a rövidtávú lakáskiadásról, hogy az ott lakók véleménye alapján dönthessenek a további szabályozásról. A szavazásban a 18. évüket betöltött első kerületi állandó lakóhellyel rendelkező lakosok vehetnek részt. Többen, de kevesebb ideig nyaraltak a magyarok júliusban belföldön, derül ki a statisztikai hivatal adataiból. A belföldi vendégek száma 8,1%-kal nőtt, a vendégészakák száma viszont ugyanennyivel csökkent. A magyarországi vendégek száma Bükk-Sárvár környékén nőtt a leginkább. A külföldiek száma szintén csökkent, ők viszont tovább maradtak. Azaz kevesebb külföldi vendég hosszabb időt töltött el Magyarországon. Júliusban az elemzők által várt csökkenés helyett az előző havival megegyezően állt a munkanélküliség az euróövezetben, míg az Európai Unióban ugyancsak az előző havival azonos munkanélküliségi rátát regisztráltak az Európai Unió statisztikai hivatalának adatai szerint. Júliusban a legnagyobb euróövezeti gazdaságok közül a legmagasabb munkanélküliségi rátát Spanyolországban, Franciaországban és Olaszországban regisztrálták, míg a legalacsonyabbat Németországban jegyezték fel.
1: Rádió Antrit időjárás.
6: Még sok napsütésre számíthatunk, majd délután észak-északnyugat felül egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar, a legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. A szél egyre több felé megerősödik. A front előtt még 29 és 37 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége. Rádió Antrit. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeptember 11-én, 12-én és 13-án 9. Bátaszéki bornapok. Pénteken együtt énekelhetjük az Éjféli Lány legendás sorait az Osszián zenekarral. Szombaton a szüreti felvonulás és a koronázási ceremónia mellett folklór program várja az érdeklődőket. A sztár fellépők az Electric Soul, a Holdeső, Méringer Marci és Lotfi Begi. Vasárnap a gyerekeket az Iszkiri zenekar várja, majd Csonka Bandi és Dániel Figergő szórakoztatja a közönséget. A záró koncert buli felelőse pedig Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddy lesz. A színes programok mellett Vidám Park, gasztroudvar, valamint a Szekszárdi borvidék kiváló borászai gondoskodnak a felhőtlen hangulatról. Látogasson el ön is a 9. bátaszéki bornapokra szeptember 11-én, 12-én és 13-án.
3: Keresek valakit, aki kicserélné a cipzárt Lajos kabátjában.
4: Ne is mondd, én gumi nélküli bokazoknit szeretnék az embernek.
5: Hölgyeim, menjenek a Seleznik boltba. Rövid áruk, széles választéka, kötőfonalak, goblenek, előnyomott kézimunkák és mintás és egyszínű, vékony és vastag, elegáns és hétköznapi harisnyák 0-tól 99 éves korig. És guminélküli bokazoknik, női fehér neműk, kompressziós és relax harisnyák nagy választékban kaphatók. Ruhajavítást, felvarrást, akár cipzárok cseréjét is vállalják.
6: Seleznik bolt, Szekszárd Mátyás Király utca 2, a főiskola mellett.
7: Nyitva a hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombaton 8-tól 11.30-ig.
5: És udvariasak.
8: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: oldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR! Minden, ami telekommunikáció.
1: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
2: Tánctam folyamra, Gabikám,
1: de egyedül. És a férjed?
2: Remélem, hogy már ott vár.
1: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
2: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
1: És mégis honnan jött ez az ötlet?
2: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
1: És ki a tánctanár?
2: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
3: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
4: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió.

helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a Szekszárdi piac téren. Jude Law, Ellie Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a Szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
1: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
7: Vármegyei elismerés a Kurdi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, megújul a Szekszárdi Humán Szolgáltató Központ, szombaton is marad a csapadékmentes nyári meleg. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban, üdvözlöm, Janner Joli vagyok. Vármegyei elismerést kapott a Kurdi Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Az összetartozás, az önkéntesség és az egymás iránti felelősségvállalás példaértékű közösséget teremtett Kurdon. A Kurdi Közösségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület az idei Vármegye napon vehette át az év Tolna Vármegyei civil szervezete díjat. A Tolna Vármegyei önkormányzat szeptember 1-én a Kakasdi faluházban tartotta ünnepi közgyűlését, amelyen a vármegyei kitüntető díjak és elnöki elismerések is átadásra kerültek. A Tolna vármegye dombjai között megbúvó 1000 fő alatti kurd, kislélek számú, ám annál összetartóbb település. Az itt élők újra és újra bizonyítják, hogy a közösség erejét nem annak mérete, hanem az összefogás és a tenni akarás határozza meg. Ennek egyik meghatározó pillére a Kurdi Közösségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Tagjai nem csak a település közösségi életének aktív résztvevői, hanem szükség esetén a bajba jutottak segítségére is sietnek. Az egyesület önálló beavatkozása alkalmas önkéntes tűzoltó egyesületként vesz részt a káresetek felszámolásában. A kurdi önkéntesek munkájában kiemelt szerepet kap az utánpótlás nevelés, ennek egyik legszebb példája a Tűzkakas diák tűzoltó verseny, amelyet 2025-ben immár 20. alkalommal rendeztek meg a településen. A jubileumi megmérettetésen több mint 250 fiatal vett részt, a két évtizedes hagyománnyá vált rendezvény pedig a tűzoltói hivatás értékei mellett a csapatmunkát és az összetartozást is közelebb hozza a fiatalokhoz. Az utánpótlás nevelés eredményei kurd határain messze túlmutatnak. A kurdi fiatalok a stiff versenyeken hazai és nemzetközi szinten is bizonyítottak. A külföldi megmérettetésre készülő csapat mögött egy egész közösség sorakozott fel. A tűzoltóbálhoz kapcsolódó összefogással is hozzájárultak a nemzetközi szereplés feltételeinek megteremtéséhez. Szekszárdon is elindult a Mozgás Receptre program. A kezdeményezés célja, hogy a rendszeres testmozgás, az egészség megőrzés és a gyógyítás mindennapi részévé váljon. A programhoz városunkból 11 felnőtt háziorvos és 3 házi gyermekorvos, valamint közel 40 sportvállalkozás és egyesület csatlakozott. Utóbbiak jelentős kedvezményeket biztosítanak azoknak, akik orvosi javaslat alapján kapcsolódnak be a programba. Az indulás alkalmából dr. Fusz György alpolgármester adta át a házi orvosoknak járó projekttáblát, tájékoztató dokumentumokat és recepteket dr. Antus Éva házi orvosnak, aki szintén részt vesz a kezdeményezésben. A program keretében a csatlakozott orvosok receptre írhatják fel a megfelelő mozgásformát, a résztvevők pedig az applikáció vagy a webes felület segítségével választhatják ki a számukra megfelelő mozgás lehetőséget és helyszínt. Az önkormányzat köszöni az orvosoknak, a sportszakembereknek, az egy egyesületeknek és a vállalkozásoknak, hogy összefogásukkal segítik a szekszárdiak egészségének megőrzését. Kérje ön is házi orvosa segítségét, és legyen a mozgás az egészsége része. A fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése Szekszárd Vörösmarty utca 5 szám alatt elnevezésű projekt keretében megújul a Szekszárdi Humán Szolgáltató Központ. A munkálatok várhatóan 2027 őszére fejeződnek be, addig is a város központjában várják az ügyfeleket. A lezajlott költözésről Tolácziné Varga Zsuzsanna igazgatót kérdeztük.
8: A Humán Szolgáltató Központ 2026. szeptember 1-jével itt a Szekszárd-Garai tér 1-7 szám alatt kezdte meg az ügyfélfogadását. Ugye mi augusztusban folyamatosan pakoltunk és költözködtünk, és aztán a múlt héten volt, amikor ügyfélfogadási szünetet tartottunk, mert hogy akkor teljes egészében mindent leköltöztettünk, és itt felállítottuk, illetve hát a szakemberek a rendszert. Azt gondolom, hogy egész szépen berendezkedtünk, és igyekeztünk a szolgáltatásainknak megfelelően kialakítani a helyiségeket. Hát nyilván ez nem olyan, mint amikor egy olyan helyen vagyunk, ami kimondottan egy gyerekjóléti alapellátással, szociális ellátással foglalkozó intézmény szolgáltatásaihoz lett kialakítva, de jelen pillanatban igyekeztünk ezt úgy belakni és berendezni, hogy ezek a szolgáltatások mindenféleképpen tudjanak működni. Előre láthatólag, ugye ez egy ilyen másfél év, tehát 2027. december 31-ig be kellene fejezni a Vörösmarty utcai 5 szám alatti épületnek a teljes felújítását, nyilázáró csere, szigetelés, átalakítás, tehát tulajdonképpen az az épület, az már teljes egészében a család és gyerekjóléti szolgáltatás, illetve mindazon egyéb speciális szolgáltatásoknak a helyszíneként tud működni. Egyelőre azt mondhatom, hogy ilyen izgalommal vagyunk, és fáradtan, mert hogy hát azért ez a költözés, ez nem egy egyszerű történet, de azt is elmondhatom, hogy hát ilyenkor, mint ahogy otthon is, hogy ha költözöl, akkor kiderül, hogy mennyi mindent őrizgetsz, amire nem biztos, hogy szükséged van.
7: A Katolikus Értelmiségiek Szövetsége Tolnai csoportja vár minden érdeklődőt egy vetítéssel egybekötött előadásra, amelyet dr. Csókai András idegsebész tart. Az előadás címe: Isten jelenlétében a kudarc nem a siker ellentéte, hanem a végső győzelem része. A programra szeptember 5-én szombaton 19 órától kerül sor a Tolnai Római Katolikus Templomban, egy este, ahol hit, tudás és emberi történetek találkoznak. A hétvégén visszatér a Gemenc nagydíj, mindent, amit tudni kell a hétvégi versenyről, arról Stej Gábor, a szekszárdi kerékpárosese elnöke beszél.
9: 2026. szeptember 5-e elérkezik, aztán 6-a is. 5-e az azért fontos dátum, mert a kerékpársportban országos bajnokság, Szekszárdon kritérium bajnokságnak nevezzük. Ez azt jelenti, hogy nem a véghajrá nyerő versenyző fogja nyerni a magyar bajnokságot, hanem pontokat kapnak, részhajrák alapján dől el a verseny. Itt Szekszárdon, tehát a 2000-es év után rendez ismét Szekszárd magyar bajnokságot, úgyhogy szerintem ez egy nagyon nagy dolog, látványos, hiszen a szekszárdiaknak nem kell bemutatnunk a Béla tér, Bezerédi utca, Garai tér, Macskaköves rész, ez szerintem egy nagyon izgalmas körpálya. És mivel, hogy ez a dolog így alakult, hogy az egyesületünk megszervezheti a magyar bajnokságot, ezért jött annó az a gondolat, hogy próbáljuk meg a Gemenc nagy díjat visszahozni, sajnos egy év ugye kimaradt belőle, próbáljunk meg akkor egy plusz egy napot ráhúzni. Eisenkrammer Karcsi barátom azt mondta, hogy ő ebben segítség lesz, és tud ebben felvállalni ennek a költségét, és akkor kerestünk pályát. Sajnos a gerjeni eredeti körpályánk az a fenékküszöb építés miatt, ugye a teherautók, erre nem kaptunk engedélyt, viszont Bonyhád Varasd kisegített minket, és az a 24 kilométeres, hát most már azt kell mondanom, hogy nem sík, hanem dombos pálya, ez egy kicsit változott, az egy kőkemény másnapi 144 kilométer lesz, és a kettő verseny alapján pontokat kapnak a győztesek, helyezettek, és így ki fog alakulni az 51. Gemenc nagydíj összetett győztese.
7: Szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-északnyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. A legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. A nyugati a szél egyre több felé északnyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erős helyenként viharos széllökésekre. A front előtt még 24 és 34 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő. Szekszárdon és a Védelközetben hajnalban 19, napközben 30 fok valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
10: Délelmúlt nálunk szólnak a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Halloween, Karakas Balázs vagyok, rádiózzunk együtt egészen este 6-ig. Hozom a jó zenéket, első körben Olivia Dean újdonságát, ami tavaly szeptemberben jelent meg. Ez a So Easy to Fall in Love.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvégén.

Köszönöm szépen, hogy együtt töltjük a mai délutánt. Ez a Rádió Antrit a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel. Meleg lesz, akár 34 fok, és közben itt vannak a hűsítő kedvenc dalok is. Revin Lini, a chicagói énekes érkezik most, aki már tinédzserként is adott ki zenéket, és szépen sorjában elkezdte magát felépíteni, belőle is egyébként már a TikTok csinált nagy sztárt. Itt van tőle az újdonság, érkezik a Love Me Not.

0: do.
1: Köszönöm, hogy együtt rádiózunk itt a Rádió Antrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ne felejtjék el, hogy idén újra visszatér a Gemenc nagy díj, a komoly múltra visszatekintő versenyt pedig most hétvégén tartják. A mai szakasz útvonala a Béla tér, Kórházkápolna, Garai tér, Béla tér, 16 óra 50-től indul majd a rajt, úgyhogy arrafelé mindenféleképpen úgy érdemes készülni, hogyha valakinek ott lenne dolga, hogy nem megy autóval. Holnap is lesz verseny a szakasz Bonyhád-Varasd, Bonyhád, Tabód, Kisdorog, Bonyhád-Varasd. Aznap már 11 órát forgalmi korlátozások lesznek a szakaszon. Érdemes így készülni a hétvégére Szekszárdra és a környékére, most pedig úgy, hogy egy jó lendületes nyári sláger érkezik a DNC-vel, mindjárt pörög a Kék by the Ocean.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
2: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
3: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját.
4: Egy délután tele élményekkel.
3: A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit.
4: Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak.
3: Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
0: Ennyi volt a reklám!
5: Jó hétvégét kívánok a Rádió Antrittal, Halloween Karakas Balázs vagyok. A DNC érkezik, akik 2015-ben ezzel a zenével robbantak be. Joe Jonas akkori új zenekarának első kislemeze volt a Kick by the Ocean.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Jó hétvégét kívánok, ez itt a Rádió Antritt, ahol a ma kedvencei meg a tegnap slágerei zakatolnak, és persze mondom a legizgalmasabb program lehetőségeket a következő időszakra. A mai nap tart például a Drónfoci Innovációs Központ Grand Openingje a Szekszárdi Plac ifjúsági közösségi téren. A kétnapos esemény ma délután 4 óráig tart, mint ahogy holnap is, délelőtt 9-től délután 4-ig. Aztán el lehet látogatni Hegedűs Endre és Hegedűs Katalin zongora hangversenyére, mely szeptember 7-én lesz este 6 órától a Művészetek Házában. Jó szórakozást kívánok hozzá! Hírek jönnek egy órakor, aztán pedig a Fun Factory és a 95-ös nagy klasszikus I Wanna Be With You.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Karesszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
6: Csúcs technológia a Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
8: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe! Több mint pizza!
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Meghosszabbítják a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. Nyomoz a rendőrség a gondos óra program miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet a kormány december végéig. A miniszterelnök közölte, a hátralévő hetekben létrehozzák azt a jogszerű és működő rendszert, amely egyszerre védi Magyarország határait és a magyar emberek pénzét. Magyar Péter emlékeztetett, a spanyolországi Ceutában, az Európai Unió afrikai külső határán két nap alatt súlyos határválság alakult ki. Egyetlen nap alatt 10 000-ek próbáltak meg Marokkó felől Spanyolországba jutni. Emberek haltak meg a tengerben, és a spanyol hatóságoknak rendkívüli erőket kellett mozgósítaniuk. Elindul az 5+5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban, amelyben csaknem 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebookon. Kapitány István videójában arról beszélt, az 5+5 konstrukció 5 millió forint kedvezményes kamatozású hitelből és további 5 millió forint visszanemtérítendő állami támogatásból áll. A vállalkozások a pénzből gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastrukturális fejlesztéseket hajthatnak végre. Nyomoz a rendőrség a gondos óra program miatt hűtlenkezelés gyanújával, ezt közölték a Telex kérdésére. A tudományos és technológiai miniszter már augusztusban bejelentette, hogy a kormányzat feljelentést tett a gondos óra program átvilágítása nyomán, mert sokszoros túlárazást valószínűsített a 100 milliárdos költségek miatt. Tanács Zoltán ezután azt is bejelentette, kiderült, hogy a programot személyes adatok gyűjtésére is felhasználhatta a volt kormánypárt, ezért bejelentést tesz a kormány a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság hatóságnál. A gondos óra program lényege egy non-stop diszpécser szolgálat, amit baj esetén a program célcsoportjába tartozó idős emberek egy nyakba akasztva vagy csuklón hordható óra nyomógombjával riaszthatnak. Nemzetközi körözés alatt álló magyar állampolgárt fogott el a szerb rendőrség Újvidéken. A 31 éves férfi ellen a budapesti Interpol adott ki nemzetközi körözést kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. A szerb belügyminisztérium közlése szerint a Terhéreród bűncselekményért akár 20 év szabadságvesztés is kiszabható. A férfit az Újvidéki Felsőbíróság elé állítják. Spanyolországban ezen a héten mérték az év eddigi legmagasabb nappali hőmérsékletét. Az andalúziai El Granadóban a hőmérséklet csütörtökön elérte a 45,7 fokot, amelyre idén még nem volt példa az országban a kiemelkedően forró év és az egymást követő hőhullámok ellenére sem. A település ezzel megosztott rekorder lett a szintén andalúz Montoróval, ahol 2016. szeptemberében ugyancsak 45,7 fokot mutatott a hőmérő.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Még sok napsütésre számíthatunk, majd délután észak-északnyugat felül egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar, a legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. A szél egyre több felé megerősödik. A front előtt még 29 és 37 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 105.1.
0: Egy óra után is mosolygos délutánt kívánok a stúdióban Karakas Balázs, szeptember első szombat délutánján, amikor a 95-ös hatalmas klasszikussal indítjuk a zenei folyamot, jön a Fun Factory és az I Wanna Be With You.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége. Rádió Andrét.
1: Rádió Andrét.

Csodás hétvégét kívánok a Rádió Antrittal, pörgetjük a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Ezen a napon még meleg is lesz, akár 34 fokot is mérhetünk. Holnap a jelenlegi előrejelzések szerint már hűvösebb lesz, Szekszárdon ilyen 26 fok környéki csúcshőmérsékleteket mérhetünk, úgyhogy ha fáj a fejük, kicsikét nyűgösebbek, akkor azt nyugodtan be lehet tudni annak, hogy valószínűleg a hidegfront már dolgozik. Egyébként a Balaton egészen hűvös, 23 fok, úgyhogy ha valakinek lenne kedve megmártózni egyet, azért még ha most útnak indul, simán van rá lehetőség. Közben pedig a napfénytetős dal, ami nagyon könnyed, nagyon nyárias. Itt van Nicky Orr és Dezi. Jön a Sunroof.

0: Köszönöm, hogy együtt töltjük a hétvége délutánját is. Jó kajakómát, hogyha már éppen ott tart a család, ez a Rádió Antrit, ahol egy ilyen jó meleg szombat délutánon Dua Lipa érkezik. Most a 2020-as albumáról érkezik ez a dal, abból az időszakból, amikor megállt a klub élet a járvány miatt. A popzene viszont otthon is táncparkettet próbált csinálni a nappaliból. Mindjárt én Dua Lipától a Hallucinate.
1: Ez a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Szeptember 11-én, 12-én és 13-án 9. Bátaszéki bornapok. Pénteken együtt énekelhetjük az Éjféli Láj legendás sorait az Osszián zenekarral. Szombaton a szüreti felvonulás és a koronázási ceremónia mellett folklór program várja az érdeklődőket. A sztár fellépők az Electric Soul, a Holdeső, Méringer Marci és Lotfi Begi. Vasárnap a gyerekeket az Iszkiri zenekar várja, majd Csonka Bandi és Dániel Figergő szórakoztatja a közönséget. A zárókoncert buli felelőse pedig Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddy lesz. A színes programok mellett Vidám Park, gasztroudvar, valamint a Szekszárdi borvidék kiváló borászai gondoskodnak a felhőtlen hangulatról. Látogasson el ön is a 9. bátaszéki bornapokra szeptember 11-én, 12-én és 13-án.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
5: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az 1 év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyelkukac.dailyasc.hu.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugolab. Legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Jó hétvégét kívánok a Rádió Antrittal, Halloween Karakas Balázs vagyok. Dua Lipa érkezik egy jó diszkós dance hangzású kislemezzel. A klipje az elképesztő jól működött, pláne a pandémia alatti bezártság idején. Dua Lipa úgy adott látványos pop élményt, hogy a hagyományos videóforgatásra ugye jóval kevesebb lehetőség volt. Itt a Hallucinate!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antritt!

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: hétvégét itt a Rádió Antrittal, mi játsszuk a ma kedvenceit és a tegnap slágereit, és persze mondjuk így nem sokkal 2 óra előtt a legizgalmasabb szexárdi program lehetőségeket is. Lehet menni moziba például, majd a Mancsőrjáratot, a Dino filmet vetítik, délután 3 óra is tartal. 5 órától érkezik majd a Csalócsajok Párizsban, ez egy francia vígjáték, de a Torrente 6 az elnöki ügy is, este 7:30-tól a szexárdi mozi vetítővásznán. Hát Torrente azért mindig is egy nagy karakter volt. Ezen túlmenőleg el lehet látogatni dr. Magyarósi Révész Zsuzsanna Kinek a sorsa című előadására. Szeptember 8-án lesz ez majd a Babits Mihály Kulturális Központban. A program középpontjában a családi minták és a generációkon átöröklődő tapasztalatok, na meg hát persze ennek hatásai. Jó szórakozást kívánok, 2-kor híreket mondunk, aztán pedig a Maroon 5-vel indítjuk a zenei folyamot. Jön a Sugar!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: A CBA-ba mindig érdemes betérni. Ajánlatunk: őszi barack 649, fehér szőlő 719, félkemény sajt 1799 forint per kilogram, 4 tojásos gyermei tészták 599, 6 darabos aranypálcán sörpak 1345 forint, darabja csak 224 forint. Ajánlatunk szeptember 3-ától 6-áig érvényes. Jó árak, jó választás. CBA.
4: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
5: Haló!
6: Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
8: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló, és a lóval mi lesz?
9: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
10: Nőtt a munkabalesetek száma tavaly, terjed a nyugat-nílusi láz a Balkánon. Köszöntöm a hallgatókat, Cserpőző Gábor vagyok. 4 évig tartó javulás után 2025-ben ismét nőtt a munkabalesetek száma Magyarországon, bár a halálos kimenetelű tragédiák száma csökkent, közölte a Népszava. Azt írják, a legfrissebb munkavédelmi jelentések ugyanakkor kedvezőtlen képet festenek a cégek hozzáállásáról, mivel a vizsgált munkáltatók több mint 3/4-énél találtak szabálytalanságot. A balesetek kivizsgálásakor ráadásul a cégvezetők rendszerint a dolgozókra hárítják a felelősséget, elfedve ezzel a saját mulasztásaikat. Bevezeti a Szent Imre Kórház, hogy a vajúdás és a szülés alatt csak egy kísérő lehet jelen a szülőnő mellett, írja a hvg.hu. Az erről szóló csütörtöki bejelentést azonban annyian kritizálták, hogy a kórház egy nappal később újabb közleményt adott ki, amelyben azt írták, a korlátozást nem vonják vissza, de csak október 1-től lép életbe az új szabályozás. A kórház azt is írta, az új szabályozással kapcsolatos észrevételek nagy része a változás gyors lefolyását kifogásolta, amit jogos észrevételnek tartanak. Szennyezés oldószer került a talajba az Iváncsai akkumulátorgyár területén, a falu polgármestere azonnal elrendelte a helyi kutak vizének bevizsgálását. Mindez a vezetékes ivóvizet nem érinti. Idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebookon. Hegyi Zsolt ismertette, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Lengyel turistabusz ütközött össze teherautóval Zalalövő közelében. Hatan megsérültek, köztük a teherautó sofőrje. A buszon 53-an utaztak. A sértetlen utasokat a Zalalövői tornaterembe vitték, ahol a továbbutazásig várakozhattak. Jóváhagyta a horvát kormány 18 dél-koreai önjáró sorozatvető rakéta rendszer beszerzését. A vásárlás áfával számított teljes értéke mintegy 544 millió euró. A horvát miniszterelnök szerint a francia vadászgépek beszerzése után ez az egyik legnagyobb és legfontosabb beruházás a horvát hadsereg korszerűsítésében a délszláv háborúk horvátországi szakaszának lezárása óta. Több nyugat-balkáni országban is regisztráltak nyugat-nílusi vírusfertőzéseket az idei szezonban. Horvátországban 10-re emelkedett a bejelentett fertőzöttek száma, Szerbiában 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában pedig ennél is több megbetegedést jelentettek. A nyugat-nílusi vírus elsősorban fertőzött szúnyogok csípésével terjed. Az egészségügyi hatóságok ezért elsősorban a szúnyogcsípések elleni védekezést javasolják. A fertőzések többsége tünetmentesen zajlik.
2: Rádió Antrit időjárás.
10: Vasárnap napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhő mellett, csapadék nélkül. A szél megélénkülhet, néhol erős lökések is kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 20, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: 2 óra után is hozom a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Halloween Karakas Balázs vagyok, rajtolunk a Maroon 5-val. 2015 egyik megkerülhetetlen nagy nyári slágere lett a Sugar. Ezt játsszuk most!
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége. Rádió Antrit. Rádió Antrit.

Rádió Antrittal tölti ön is az idejét, akár a hétvégi lazítás közben, akár ha mondjuk dolgozni kellene. Pont ezért is játszunk jófajta lendületes zenéket, például a Sugar Babes-nek ezen felvétele 2005 őszének egyik nagy brit popslágere volt. 3 hétig vezette a brit kislemez listát, és a Sugar Babes 4. brit lista vezető dala lett. Ez még az MP3 lejátszók, a csengő hangok és a zenetévék erős korszakában történt. Sugar Babes, push the button!

0: Együtt tölthetjük a hétvégét, köszönöm szépen, hogy a Rádió Antrit-ot hallgatja. Játsszuk a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit. Hát bármennyire is hihetetlen, lassacskán ennek az évnek is vége lesz, ezt érezhetjük mindannyian, hiszen már szeptember 5-e van. Úgyhogy lehet gondolkozni a jövő időszakban. 2027-ben 6 többnapos pihenő várhat jövőre. Bizony, jönnek a hosszú hétvégék. Hát rögtön majd január 1-je durran, úgyhogy 3 nap lesz. Az azért úgy vállalható. Március 15-i hosszú hétvége szintén 3 nap lesz. A húsvét ugye hát szokásosan 4 napos, a pünkösd is 3 napra sikerül, az augusztus 20-i hosszú hétvége is 3 napos lesz jövőre, a minden szentek is 3 naposra sikerednek, és a karácsony is úgy lesz, hogy 3 napos hosszú hétvége lehet ebből majd összehozható. Úgyhogy ez így egyelőre egészen jól néz ki. A folytatásban pedig jól néznek ki a zenéink is, ünnepeljük a hosszú hétvégéket, például a The Human League-gel és a 81-es nagy zenéjükkel a Don't You Want Me-val.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: a 12-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR! Minden, ami telekommunikáció.
1: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
2: Tánctanfolyamra, Gabikám!
1: De egyedül. És a férjed?
2: Remélem, hogy már ott vár.
1: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
2: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
1: És mégis honnan jött ez az ötlet?
2: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
1: És ki a tánctanár?
2: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
3: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvr.hu.
5: Ennyi volt a reklám!
6: Hello, Karakas Balázs vagyok, a Human League szintetizátoros popdallama érkezik, ami tökéletesen összenőtt azzal a korszakkal, amikor az új hullámú divat, a látványos videók és az éppen induló MTV új nyelvet adott a popzenének. Jön a Don't You Want Me!
5: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antré.

0: Köszönöm szépen, hogy együtt rádiózunk, a Rádió Antrittot hallgatja a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Rohan az idő, nem sokára 3 óra lesz. Azért is mondom, hogy mit lehet még például ma csinálni Szekszárdon, mert ott a mozi 3 órától a Mancsőr járat a Dino filmmel, tehát ez perceken belül rajtól. Megtekinthető 5 órától egy francia vígjáték a Csalócsajok Párizsban, majd este 7:30-tól a legendás spanyol vígjáték a Torrente 6 az elnöki ügy. Hát ez egy zseniális film, ebben biztos vagyok. Ezen túlmenőleg azért lehet még bővekedni program lehetőségekben, például a Kokáért a Tektonikus Metamorfózisok címmel Kovács Norbert kiállítását lehet megnézni Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központban szeptember 9-től, Szekszárdon pedig várja majd a Bárka Fesztivál szeptember 11-én és 12-én különböző előadásokkal. Jó szórakozást kívánok ezekhez is! Friss hírek, információk 3 órakor, utána pedig pörgünk tovább a Jonas Brothers-szel, jön tőlük a Sucker!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Bor, hagyomány, kultúra. A legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük Zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
4: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizó sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe, több mint pizza!
5: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antrittban.
6: A Tarka Ft. Lett az év mecénása, szeptember közepén indul a kajaksuli. Mérsékelten meleg nyárias idő lesz vasárnap. Jó napot kívánok, Janner Gyuli vagyok, 2026. szeptember 5-én szombaton 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. A szekszárdi járási ügyészség halált okozó ittas állapotban elkövetett járművezetés büntette miatt emelt vádat egy 77 éves férfi ellen, aki 2024. augusztus 4-én délután akkori élettársa születésnapját ünnepelte, amelynek során többféle szeszes italt is fogyasztott. Megbeszélték, hogy a vádlott autóval hazaviszi az élettársa 31 éves fiát, 29 éves lányát és az utóbbi 7 éves gyermekét. A vádlott élettársa ezt megpróbálta megakadályozni, kiabált, hogy ne induljanak el, a vádlottat pedig felszólította, hogy ittasan ne üljön autóba. A vádlott azonban közölte, hogy oda megy, ahova akar, majd elindultak. Az autóban a vádlott és a mellette ülő férfi használták a biztonsági övet, a hátsó ülésen ülő nő és gyermeke azonban nem, a kocsiban gyermekülés sem volt. A vádlott, aki közepes fokú alkoholos állapotban volt, 2 Tolna vármegyei település közötti mellékúton, egy jobbra évelő kanyarban a megengedett 90 helyett 123-127 km/h sebességgel hajtott, eközben elvesztette uralmát a gépjármű felett, így az útról lesodródott, végül egy fának csapódott. A baleset következtében a jobb első ülésen utazó férfi a helyszínen elhunyt. A hátsó ülésen utazó nő maradandó fogyatékosságot, gyermeke 10-12 hónap alatt gyógyuló súlyos sérüléseket, míg a vádlott 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett. A baleset azért következett be, mert a vádlott a Kressz több szabályát is megszegte. A helyszínen intézkedő járőr a jogosítványát elvette, majd ezt az illetékes kormányhivatal ideglenesen visszavonta. A vádlottal szemben a járási ügyészség börtönbüntetés kiszabását, a közúti járművezetéstől, valamint a közügyektől eltiltását szorgalmazza a dombovári járásbíróságnál. Szeptember 3-án 2 tűzesethez és 4 műszaki mentéshez vonultak a tűzoltók. Árokba borult egy traktor csütörtök délelőtt Várdonban a Pilisi utca végén, miután a hozzá kapcsolt pótkocsi felborította a mezőgazdasági vontatót. A baleset következtében a jármű vezetője kiesett a traktorból. A helyszínre a szekszárdi hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a mezőgazdasági vontatót, továbbá közreműködtek a súlyosan sérült sofőr mentő helikopter behelyezésében. 500 négyzetméteren égett a zavar csütörtök délután Bonyhád Majoson az 5. utcában. A lángok a közelben álló kukoricatáblát veszélyeztették. A tűzesethez a bonyhádi hivatásos és önkéntes tűzoltók vonultak, akik egy vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a tüzet. Ősszel nem csak az iskola, hanem a tánctanfolyamok is elindulnak. Arról, hogy hol és milyen táncot tanulhatunk, Orbán Ferencet, a Gemenc Táncsoport Egyesület vezetőjét kérdeztük.
7: Ilyenkor szeptemberben indulnak kezdő tanfolyamok, nem csak felnőtt tanfolyamok indulnak, hanem a művészeti iskola is ilyenkor várja a jelentkezőket. Ősszel és tavasszal szokott lenni egy-egy kezdő tanfolyam. A szeptemberben induló tanfolyam az körülbelül karácsony előtt Mikulás környékén fut ki, mert 10-szer másfél óráról van szó, heti egy alkalomról. Ha valaki majd tavasszal szeretné járni, akkor az ugyanígy indul, pontosabban februárban indul, és 10-szer másfél óra, és mondjuk április vége, május elejéig szokott tartani. Ha valaki művészeti iskolába jelentkezik, akkor azt tudni kell, hogy az csak a tanulóknak szól, tehát aki elmúlt 6 éves, de mondjuk nem múlt el 22 éves, és még van tanulójogviszonya, akkor jelentkezhet művészetoktatás keretében társas táncra, és megtanulhatja ezeket a táncokat, hogy angol keringő, tangó, bécsi keringő, slow fox, quick step, szamba, csacsa, rumba, jive, pasodoble, ezek a hagyományos táncok, vagyis 10 tánc, 5 standard és 5 latin. Ha ezekben a táncokban megismerkedik az alapokkal, már a bálakban ezzel tud gazdálkodni, és egészen jól tud érezni magát. Ha pedig úgy érzi, hogy ez neki nagyon tetszik, akkor van lehetősége arra, hogy még sportszerűen tovább fejlődjön, és esetleg versenyre is eljusson. Én megmondom őszintén, mindenkit rábeszélnék arra, hogy versenyezzen, de természetesen ez nem kötelező. Örömmel veszem azt is, aki csak kicsit meg akar tanulni táncolni.
6: Tolna vármegye önkormányzata idén is átadta a kitüntető díjait mindazoknak, akik Szűkebb hazánk gyarapításában jeleskednek. A tradíciók tiszteletét jelképezi, hogy a korábbi évekhez hasonlóan idén is folytatta a vármegye egyesítő útját a program, ezúttal Kakasdom. Az idei évben a Bazsonyi Arany Mecénás díjat a Tarka Ft. Vehette át, aki a több évtizedes kiemelkedő társadalmi felelősségvállalásért, példaértékű mecénási tevékenységért, valamint a helyi közösségek, tehetségek és rászorulók elkötelezett támogatásáért részesült kitüntetésben. A Bazsonyi Arany Mecénás díja a Tolna vármegyei önkormányzat által alapított rangos elismerés, amelyet minden évben olyan magánszemélyeknek, vállalkozóknak vagy szervezeteknek ítélnek oda, akik kiemelkedő és önzetlen társadalmi felelősségvállalást, illetve támogatói tevékenységet végeznek a vármegye közösségeiért. Névadója Bazsonyi Arany, Gyulajon született neves festőművész, grafikus és költő. A díjat az ő személye iránti tiszteletből alapította az önkormányzat születésének 90. évfordulója alkalmából. Célja hivatalos köszönetnyilvánítás azoknak, akik anyagiakkal, szakmai munkájukkal vagy szervező tevékenységükkel folyamatosan segítik a helyi közösségeket, rászorulókat, kulturális értékeket vagy hagyományőrzést. Szeptember 12-én indul a kajaksuli. A szekszárdi Kajakkenü Sportegyesület idén is meghirdetik kajaksuli programát, amelynek részleteiről Jámborné Inger Nikoletta, az egyesület edzője beszél.
8: Szekszárdi Kajakkenü Sportegyesület az idei tanévben is meghirdeti kajaksuli programját, ami már több éve sikeresen működik, és számos kisgyerek kezdte el így nálunk a sportolást. Ez a kajaksuli program ez egy tanéven keresztül tart, és az edző kollégák az egyesületi mikróbusszal keddi és csütörtöki napokon 3-2 magasságában felveszi a szekszári iskolákban a gyerekeket, kihozza a siópartjára, a turisztikai központunkban, és egy multisport foglalkozást tartunk a kis diákok számára. Szombaton pedig a szülőkkel érkezhetnek hozzánk, igyekszünk nagyon színes és változatos foglalkozásokat tervezni a gyerekek számára. Évszaktól függően igyekszünk a legtöbbet a szabadban lenni velük. Többféle sportággal megismerkedhetnek, és egészen szép szintre tudnak eljutni egy tanév alatt. Nagyon jó ez az egy év arra, hogy integrálódjanak a mi sportegyesületünkben, megismerkedjenek a sportágunkkal. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kis program minden fiatal számára. Minden iskolából várjuk a jelentkezőket, és az első foglalkozásra szeptember 12-én szombaton lesz. Egyébként egész szeptember és október folyamán is bátran lehet csatlakozni ehhez a programhoz. A Facebook oldalunkon és a weboldalunkon is megtalálják a Szekszárdi Kajakkenu Sportegyesület elérhetőségeit.
6: Vasárnap csak kevés fátyol felhő lesz felettünk, többnyire napos időig érkezik, csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szél napközben feltámad, néhol erős lökések is érhetik. Hajnalra 9-17 fokig hűl le a levegő, a szélvédett helyeken lehet ennél hidegebb, még délután folytatódik a mérsékelten meleg nyárias idő, a legmelegebb órákban 24-30 fokot mérhetünk majd. Szekszárdon és a vételkörzetben vasárnap hajnalban 14, napközben 26 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
2: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
9: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: 3 óra után is velünk vannak a hasznos információk és a kiváló dallamok. Halloween Karakas Balázs vagyok továbbra is. Hozom majd ebben az órában az aktuális program lehetőségeket és persze csak a legnagyobbakat. A Jonas Brothers a 2000-es évek második felében lett teenager generációs jelenség, és azt ki tudták nőni. Jön tőlük a Sucker.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége. Rádió Antrit! Rádió Antrit! FM

Csodás hétvégét kívánok a Rádió Antrittal. Ezek a ma kedvenceim, meg a tegnap slágerei. Ma meleg, holnap picit kevésbé meleg, aztán jövő hét közepére már megint meleg. Nagyjából így néz ki a szexárdi előrejelzés, de legalább itt van velünk a Simply Red, abból az évtizedből, amikor ugyan voltak nagy nyári melegek, de talán nem voltak ennyire. Azok a legendás 90-es évek. Ez a dal 91 végén jelent meg, a brit kislemezlistán rögtön felkúszott. Pörgött a zenei tévéken, ott volt a válogatás kazettákon, és persze a rádióból. Simply Red és a Stars.

Ez itt a Rádió Antrit, csodás hétvégét, ejtőzést, jó pihenést kívánok. Egyébként érezhettük szerintem Szekszárdon is, hogy brutálisan meleg volt az idei nyár, és szerintem ezzel így mindenki egyetérthet. De ez nem csak nálunk volt így, Nagy-Britanniában is az eddigi 5 legmelegebb nyár mindegyikét 2003 óta élte át az ország. Az idei nyár átlaghőmérséklete 4 fokkal volt magasabb Nagy-Britanniában a tavainál, és ez egy éven belül azért igen jelentős szezonális emelkedés. Én sok erőt kívánok mindenkinek, aki hozzám hasonlóan nehezen bírja a meleget. És hallgassunk inkább jó zenét. Ha már nyár, akkor Enrique Iglesias ritmusai ehhez tökéletesen passzolnak. Ő érkezik hamarosan.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogo Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek.
3: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem.
4: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
5: Ennyi volt a reklám!
6: A zenefolyam nem áll meg. Hello, Karakas Balázs vagyok. Erik Iglesias érkezik, a 90-es évek közepén robbant be a spanyol nyelvű popstar, aztán az ezred fordulóra már az angol nyelvű piacot is meghódította. Ő énekel most!
5: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrikt!

jöjjön a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ez itt a Rádió Antritt, a ma kedvencei és a tegnap slágerei mind-mind nálunk zakatolnak, és mondom, hogy milyen jófajta programok várnak Szekszárdon. Például jön az Időbe zárva című kiállítás a Móser Zoltánnak, ez egy fotókiállítás, ami szeptember 12-én nyílik meg Szekszárdon a Művészetek Házában. Az esemény a vizuálisan kultúrát és fotóművészetet kedvelők számára lehet érdekes, jó kiegészítője bármely őszi kis programocskának. Ezen túlmenőleg lesz Richter egészségváros, amely szeptember 12-én Paksra érkezik majd. A látogatók itt ugye ingyenes egészségügyi szűréseken, tanácsadásokon és ismeretterjesztő előadásokon vehetnek részt. 9 órakor kezdődik majd aznap, tehát szeptember 12-én a Paksi ASS sporttelepén. Kellemes időtöltést kívánok, vagy ez esetben fogalmazunk úgy inkább, hogy hasznos időtöltést. Hírek jönnek hozzánk 4 órakor, aztán pedig Natalie Imbruglia legendás felvétele a 90-es évekből. Ez lesz a Torn.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A CBA-ba mindig érdemes betérni. Ajánlatunk: őszi barack 649, fehér szőlő 719, félkemény sajt 1799 forint per kilogram, 4 tojásos gyermei tészták 599, 6 darabos aranypálcán sörpak 1345 forint, darabja csak 224 forint. Ajánlatunk szeptember 3-ától 6-áig érvényes. Jó árak, jó választás. CBA.
4: Csúcs technológia Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
6: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az 1 év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ: Bújdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
7: Adathalász SMS-ek terjednek az adóhatóság nevében, ebben a tanévben is ingyenes a HPV elleni védőoltás. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében, amelyekben a csalók a 2026-os adóbevallásból visszajáró összeget ígérnek. Ehhez egy linkre kell kattintani. A hivatkozás azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. Az adóhatóság e-mailben vagy SMS-ben nem küld adó visszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla egyenlegről szóló értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártya adatokat sem kér ilyen módon. A 2026-os SZIA bevallást a hivatal fel sem dolgozhatta, hiszen azt csak az év lezárultával lehet beadni a hatósághoz. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papilloma vírus elleni védőoltás. Az oltást az kérheti, akinek a gyereke 7. év folyamra jár. A szülők a tanév első napjaiban megkapják a tájékoztatót, majd szeptember 15-éig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve, aláírva visszajuttatni az iskolába. Az oltás a HPV okozta rosszindulatú daganatos megbetegedés ellen véd. A használt ingatlanok piacán nőtt az árengedmény mértéke az év első 7 hónapjában, 2025 azonos időszakához viszonyítva, közölte az Otthoncentrum. A téglalakásoknál 2% ponttal, a panellakásoknál pedig 2,4% ponttal nőtt az alkú mértéke idén, ugyanakkor a használt házaknál a két időszak közötti különbség 1% ponton belül maradt. A legnagyobb alkura ebben a szegmensben a kisvárosokban és a községekben nyílt lehetőség. Ezeken a településeken átlagosan 11%-ot engednek az eladók a meghirdetett tárból a sikeres értékesítés érdekében. Okosbóját telepített az Orcitóba a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi kara. Az okosbója úszó napenergiával működő automata vízminőség ellenőrző rendszer, amely folyamatosan gyűjt adatokat a víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzőiről. A rendszer a többi között méri a pH-t, amely a tóvizének savasságát vagy lugosságát jellemzi. A cél, hogy felkészülten válaszoljanak a klímaváltozás okozta vízügyi kihívásokra. Minden idők legforróbb nyarát élte át idén Nagy-Britannia. A Brit Meteorológiai Intézet előzetes adatai szerint júniusban, júliusban és augusztusban 16,5 fok volt az átlagos napi középhőmérséklet. Ez azt jelenti, hogy 1884 a modern tudományos módszerekkel végzett mérések kezdete óta az idei nyár volt a legmelegebb Nagy-Britanniában. Az előző melegrekordot a tavalyi nyár tartotta 16,1 fokos átlagos napi középhőmérséklettel. Szerbiában évtizedekig tarthat a nyári tűzvészben súlyosan károsodott Deliblati homok puszta erdeinek helyreállítása, a szakemberek pedig azt vizsgálják, milyen a szárazságnak és az erdőtüzeknek ellenállóbb fajokkal lehetne újra telepíteni a területet. A térségben korábban ritkának számítottak a nagy erdőtüzek, a globális felmelegedés következtében azonban a szakemberek szerint a jövőben gyakoribbá válhatnak.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Vasárnap napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhő mellett, csapadék nélkül. A szél megélénkülhet, néhol erős lökések is kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 20, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: 4 óra után sem áll meg a zene. Lazítsunk, pihenjünk együtt a hétvégén. Én Karakas Balázs vagyok, egy ausztrál énekes színésznővel, aki a 90-es évek végén lett világsztár. Sokan emlékeznek rá, hiszen ez a dal hozta meg 97-ben neki az áttörést. Jön Natalie Imbruglia és a Torn.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége. Rádió Antrit.
1: Antrit. Antrit.

egy csodaszép szeptemberi délutánon is a Rádió Antrit szól Szexárdon. Köszönöm, hogy együtt tölthetjük a hétvége kellemes pillanatait. Ma még meleg, holnap már kevésbé meleg, holnap amúgy tök jó túrázós idő lesz, például 26 fokkal Szexárdon. Ezek mellé pedig mi dobáljuk befelé a legnagyobb kedvenceinket. Jön most az NSYNC, akik a 2000-es évek legelején ezzel a zenével a brit listát teljesen meghódították, és itt nálunk Magyarországon is menők voltak. Néztük a zenei tévéket, ahogy a fiatal Justin Timberlake tüs is melírozott hajjal ott ugrál és énekel. Hát akkor még nem gondoltuk, hogy azért úgy 20-25 év múlva is róla fogunk beszélni. Pedig de ezen a zenén generációk nevegettek fel. Én az NSYNC és a Bye Bye Bye.

0: Köszönöm, hogy együtt töltjük a hétvégét. Jó pihenést kívánok, ez a Rádió Antrit a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel. Avicii, Aloha Black, ők érkeznek hozzánk egy olyan dallal, ami hatalmasat futott 2013-ban, de szerintem akkor senki nem gondolta volna, hogy így cirka 13 évvel később is egy akkora zene lesz, hogy nagyon szívesen hallgatjuk végig. Avicii ugye elektronikus fesztivál hangzását, akusztikus gitárral és Aloha Black soul hangzású énekével keverték. Az egész akkora durranás lett, hogy a szám 3 hétig vezette a briteknél a kis lemezlistát, és tényleg a 2010-es évek EDM korszakának egyik jelképe lett ez a dal, és imádjuk, és nagyokat bulisztunk rá annó. Jön Avicii és Aloha Black, tőlük a Wake Me Up, azonnal! So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar, és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
3: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac@csaposuli.hu vagy hívd a 30-253-3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
4: Keresek valakit, aki kicserélné a cipzárt Lajos kabátjában.
5: Ne is mondd, én gumi nélküli bokazoknit szeretnék az embernek.
6: Hölgyeim, menjenek a Seleznik boltba! Rövid áruk, széles választéka, kötőfonalak, goblenek, előnyomott kézimunkák és mintás és egyszínű, vékony és vastag, elegáns és hétköznapi harisnyák 0-tól 99 éves korig. És guminélküli bokazoknik, női fehérneműk, kompressziós és relax harisnyák nagy választékban kaphatók. Ruhajavítást, felvarrást, akár cipzárok cseréjét is vállalják.
7: Seleznik bolt, Szekszárd, Mátyás Király utca 2, a főiskola mellett.
8: Nyitva a hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombaton 8-tól 11.30-ig.
6: És udvariasak!
1: Ennyi volt a reklám!
0: Hello, Karakas Balázs vagyok. Hozok most egy olyan zenét, ami a régi, elmúlt évtizedbéli nagy nyári autós utakon ott volt velünk, és együtt énekeltük, vagy éppen a Balatonparton egy ejtőzésnél, egy hatalmas bulin valahol kint egy nyaralóban, vagy éppen a legnagyobb fesztiválokon is. Avicii, Aloha Black, jön a Wake Me Up!
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Itt a Rádió Antrit, jó hétvégét kívánok a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Pillanatokon belül 5 óra lesz, ami azt jelenti, hogy nem sokára, kereken 5 órakor, kezdődik a Szexárdi moziban egy francia vígjáték a Csalócsajok Párizsban, de jön majd a Torrente 6 elnöki ügy is még a mai napon. Ez spanyol vígjáték este 17:30-tól kezdődik majd. El lehet látogatni ezen túl szeptember 16-án majd a Kulturális Központban. A születi napokat közvetlenül megelőző estén a Hungária együttes legismertebb dalai kerülnek a színpadra. A Best of Hungária koncertje aznap este 7 órakor kezdődik majd. A magyar rock and roll egyik legnagyobb klasszikusai csendülnek fel. Jó szórakozást kívánok ehhez is. És persze most a hölgyhez, aki elvarázsol minket. 5 órakor a hírek után ugyanis Lady Gaga érkezik, és az Abracadabra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Szeptember 11-én, 12-én és 13-án 9. Bátaszéki bornapok. Pénteken együtt énekelhetjük az Éjféli Láj legendás sorait az Osszián zenekarral. Szombaton a szüreti felvonulás és a koronázási ceremónia mellett folklór program várja az érdeklődőket. A sztár fellépők az Electric Soul, a Holdeső, Méringer Marci és Lotfi Begi. Vasárnap a gyerekeket az Iszkiri zenekar várja, majd Csonka Bandi és Dániel Figergő szórakoztatja a közönséget. A záró koncert buli felelőse pedig Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddy lesz. A színes programok mellett Vidám Park, valamint a Szexárdi borvidék kiváló borászai gondoskodnak a felhőtlen hangulatról. Látogasson el ön is a 9. Bátaszéki bornapokra szeptember 11-én, 12-én és 13-án.
4: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe, több mint pizza!
5: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
6: Meghosszabbítják a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. Nyomoz a rendőrség a gondos óra program miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet a kormány december végéig. A miniszterelnök közölte, a hátralévő hetekben létrehozzák azt a jogszerű és működő rendszert, amely egyszerre védi Magyarország határait és a magyar emberek pénzét. Magyar Péter emlékeztetett, a spanyolországi Ceutában, az Európai Unió afrikai külső határán 2 nap alatt súlyos határválság alakult ki. Egyetlen nap alatt 10 000 próbáltak meg Marokkó felől Spanyolországba jutni. Emberek haltak meg a tengerben, és a spanyol hatóságoknak rendkívüli erőket kellett mozgósítaniuk. Elindul az 5 plusz 5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban, amelyben csaknem 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebookon. Kapitány István videójában arról beszélt, az 5 plusz 5 konstrukció 5 millió forint kedvezményes kamatozású hitelből és további 5 millió forint visszanemtérítendő állami támogatásból áll. A vállalkozások a pénzből gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastrukturális fejlesztéseket hajthatnak végre. Nyomoz a rendőrség a gondos óra program miatt hűtlenkezelés gyanújával, ezt közölték a Telex kérdésére. A tudományos és technológiai miniszter már augusztusban bejelentette, hogy a kormányzat feljelentést tett a gondos óra program átvilágítása nyomán, mert sokszoros túlárazást valószínűsített a 100 milliárdos költségek miatt. Tanács Zoltán ezután azt is bejelentette, kiderült, hogy a programot személyes adatok gyűjtésére is felhasználhatta a volt kormánypárt, ezért bejelentést tesz a kormány a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóságnál. A gondos óra program lényege egy non-stop diszpécser szolgálat, amit baj esetén a program célcsoportjába tartozó idős emberek egy nyakba akasztva vagy csuklón hordható óra nyomógombjával riaszthatnak. Nemzetközi körözés alatt álló magyar állampolgárt fogott el a szerb rendőrség Újvidéken. A 31 éves férfi ellen a budapesti Interpol adott ki nemzetközi körözést kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. A szerb belügyminisztérium közlése szerint a terhére rót bűncselekményért akár 20 év szabadságvesztés is kiszabható. A férfit az Újvidéki Felsőbíróság elé állítják. Spanyolországban ezen a héten mérték az év eddigi legmagasabb nappali hőmérsékletét. Az andalúziai El Granadóban a hőmérséklet csütörtökön elérte a 45,7 fokot, amelyre idén még nem volt példa az országban a kiemelkedően forró év és az egymást követő hőhullámok ellenére sem. A település ezzel megosztott rekorder lett a szintén andalúz Montoróval, ahol 2016. szeptemberében ugyancsak 45,7 fokot mutatott a hőmérő.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Vasárnap kevés fátyol felhő szűri a napsütést, csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szél napközben feltámad, néhol erős lökések is kísérhetik. Hajnalra 10-18 fokig hűl a levegő, délután 25-30 fokot mérhetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 105.1.
0: 5 óra is elmúlt, jó hétvégét, én Karakas Balázs vagyok. Lady Gagával és a dallal, amihez látványos, erősen koreografált videoklipet készítettek. Képzeljék el, ezt annól a Grammy Gala reklámszünetén mutatták be, és hát persze aztán az online térben úgy terjedt, mint a vírus. Lady Gaga érkezik, Abracadabra!
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége. Rádió Antrit.

Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel egy kellemesnek ígérkező télutánon. Holnap még kellemesebb lesz, már csak 26 fok, de mindezek mellett verőfényes napsütés Szekszárdon, úgyhogy ezt érdemes lehet kihasználni. Egyébként 23 fokos a Balaton, ha valakinek csobbanni lenne kedve, akkor ennek tudatában érdemes útnak indulni. Jazz Glyn pedig itt van most, 2015 tavaszán ezzel a zenével. A brit kislemez listát 3 hétig vezette, de nem is ez az érdekes. 10 évvel később váratlan második életet kapott a dal, amikor egy reklámból ismert részlet miatt 2025-ben mémek és utazós videók tömegében terjedt el. Így aztán a következő generáció is rátalált Jazz Glyn dalára. Jön tőle a Hold My Hand!

Csodás hétvégét kívánok itt a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel. Hidegfronti hatás borzolja a mai nap a kedélyeket, de legalábbis az idegrendszerünket mindenféleképpen. Mindenki tapasztalhat emiatt fejfájást, görcsös panaszokat, vérnyomásunk ingadozását. Ugye az a szituáció, hogy ma nagyon meleg volt, holnap pedig már csak 26 fok lesz. Hát azért ez az a különbség, amit úgy megszoktunk érezni. Kitartást kívánok hozzá. Hajnalban viszont legalább majd kellemesen leül a levegő ilyen 15-16 fokig. Azt azért fogjuk szeretni szerintem. Akárcsak Stevie Wonder dalát, aki már gyermekként a Motown sztárja lett, a 70-es években pedig elkészítette pályafutása a legfontosabb albumainak sorát. A soul, a funk és a pop világát is zseniálisan meg tudta hódítani. Például ez már egy késői Stevie Wonder dal, és ez már igazi popos felvétel. Mindjárt jön a Part-Time Lover.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeret

0: www.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: A CBA-ba mindig érdemes betérni. Ajánlatunk: őszi barack 649, fehér szőlő 719, félkemény sajt 1799 forint per kilogram, 4 tojásos gyermei tészták 599, 6 darabos aranypálcán sörpak 1345 forint, darabja csak 224 forint. Ajánlatunk szeptember 3-ától 6-áig érvényes. Jó árak, jó választás. CBA.
2: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek.
3: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem.
4: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
6: Ennyi volt a reklám!
7: Szép hétvégét, Karakas Balázs vagyok. Egy olyan sztár érkezik most, akinek a dalai még a bakelit lemezek korszakából indultak el, folytatódott a kazettákon és a CD-ken át, egészen odáig, hogy generációk számára megmaradtak közösen éneklős család és bulis kedvenceknek. Jön Stevie Wondertől a Part-Time Lover.
6: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: messes with you.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió Antri.

0: Rádió Antritot hallgatja a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és mivel nem sokára este 6 óra lesz, én ezzel már megköszönöm az elmúlt 6 órás figyelmet. Velem legközelebb majd jövő héten szombaton találkozhat. Jövök déli 12 órától a szokott menetrendben. Karakas Balázs kicsekkol, csodás hétvégét!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
5: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe, több mint pizza!
6: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Nőtt a munkabalesetek száma tavaly, terjed a nyugat-nílusi láz a Balkánon. Köszöntöm a hallgatókat, Cserpőző Gábor vagyok. 4 évig tartó javulás után 2025-ben ismét nőtt a munkabalesetek száma Magyarországon, bár a halálos kimenetelű tragédiák száma csökkent, közölte a Népszava. Azt írják, a legfrissebb munkavédelmi jelentések ugyanakkor kedvezőtlen képet festenek a cégek hozzáállásáról, mivel a vizsgált munkáltatók több mint háromnegyedénél találtak szabálytalanságot. A balesetek kivizsgálásakor ráadásul a cégvezetők rendszerint a dolgozókra hárítják a felelősséget, elfedve ezzel a saját mulasztásaikat. Bevezeti a Szent Imre Kórház, hogy a vajúdás és a szülés alatt csak egy kísérő lehet jelen a szülőnő mellett, írja a hvg.hu. Az erről szóló csütörtöki bejelentést azonban annyian kritizálták, hogy a kórház egy nappal később újabb közleményt adott ki, amelyben azt írták, a korlátozást nem vonják vissza, de csak október 1-től lép életbe az új szabályozás. A kórház azt is írta, az új szabályozással kapcsolatos észrevételek nagy része a változás gyors lefolyását kifogásolta, amit jogos észrevételnek tartanak. Szennyezés oldószer került a talajba az Iváncsai akkumulátorgyár területén, a falu polgármestere azonnal elrendelte a helyi kutak vizének bevizsgálását. Mindez a vezetékes ivóvizet nem érinti. Idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebookon. Hegyi Zsolt ismertette, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Lengyel turistabusz ütközött össze teherautóval Zalalövő közelében. Hatan megsérültek, köztük a teherautó sofőrje. A buszon 53-an utaztak. A sértetlen utasokat a zalalövői tornaterembe vitték, ahol a tovább utazásig várakozhattak. Jóváhagyta a horvát kormány 18 dél-koreai önjáró sorozatvető rakétarendszer beszerzését. A vásárlás áfával számított teljes értéke mintegy 544 millió euró. A horvát miniszterelnök szerint a francia vadászgépek beszerzése után ez az egyik legnagyobb és legfontosabb beruházás a horvát hadsereg korszerűsítésében a délszláv háborúk horvátországi szakaszának lezárása óta. Több nyugat-balkáni országban is regisztráltak nyugat-nílusi vírusfertőzéseket az idei szezonban. Horvátországban 10-re emelkedett a bejelentett fertőzöttek száma, Szerbiában 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában pedig ennél is több megbetegedést jelentettek. A nyugat-nílusi vírus elsősorban fertőzött szúnyogok csípésével terjed. Az egészségügyi hatóságok ezért elsősorban a szúnyogcsípések elleni védekezést javasolják. A fertőzések többsége tünetmentesen zajlik.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Vasárnap napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhő mellett, csapadék nélkül. A szél megélénkülhet, néhol erős lökések is kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 20, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeptember 11-én, 12-én és 13-án 9. Bátaszéki bornapok. Pénteken együtt énekelhetjük az Éjféli Lány legendás sorait az Osszián zenekarral. Szombaton a szüreti felvonulás és a koronázási ceremónia mellett folklór program várja az érdeklődőket. A sztár fellépők az Electric Soul, a Holdeső, Méringer Marci és Lotfi Begi. Vasárnap a gyerekeket az Iszkiri zenekar várja, majd Csonka Bandi és Dániel Figergő szórakoztatja a közönséget. A záró koncert buli felelőse pedig Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddy lesz. A színes programok mellett Vidám Park, gasztroudvar, valamint a Szekszárdi borvidék kiváló borászai gondoskodnak a felhőtlen hangulatról. Látogasson el ön is a 9. bátaszéki bornapokra szeptember 11-én, 12-én és 13-án.
3: Haló! Haló!
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó, mink a lovas kocsival vagyunk, kérem?
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
6: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
3: Haló, és a lóval mi lesz?
7: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este? Tánctam folyamra, Gabikám! De egyedül. És a férjed?
8: Remélem, hogy már ott vár.
7: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
8: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob. Közben el is felejted a heti gondokat.
7: És mégis honnan jött ez az ötlet?
8: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
7: És ki a tánctanár?
8: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
9: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
3: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
4: Csavar, zár, vasalat. Ivvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ivvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvr.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Mintegy 500 milliárd forint lett a költségvetés többlete júliusban. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermelése várható idén. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Mintegy 500 milliárd forint lett a költségvetés többlete júliusban. A kedvezőbb egyenleg irányába hatott az állami vagyonnal a kapcsolatos kiadások 109 milliárd forintos csökkenése, és az adó és járulékbevételek mintegy 157 milliárd forintos emelkedése is. Mintegy 6 milliárd forintból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét. Az uniós támogatásból a hálózati rendellenességek gyors felismerését és a kibertámadások kezelését segítő rendszereket alakítanak ki. A fejlesztés az 1 megawattnál nagyobb kapacitású energiatermelőket érinti. 10 milliárdok mennek el pereskedésre, pedig sok vita a bíróság nélkül is lezárható, közjegyző előtti egyességgel akár egy nap alatt jogerős megállapodás köthető. A Magyarországos Közjegyzői Kamara adatai szerint Magyarországon tavaly majdnem 130 ezer polgári, családjogi, gazdasági és munkaügyi peres eljárás indult. Ezeknek csak valamivel kevesebb, mint a fele zárult le első fokon 3 hónapon belül. Eközben a legfrissebb adatok szerint körülbelül 18 ezer ügyben per nélkül állapodtak meg a felek. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható idén. A zöldséggyümölcs termék tanács szerint az aszály és hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jól lehet már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os termés kiesést okoztak. A mennyiség és a minőségi kilátásokat rontotta, a nyári hónapokban jött hőstressz is. Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV csoport a dolgozók extrém hőségben végzett munkájának megkönnyítésére. Idén 50, 2027 nyaráig pedig további 300 helyiségbe szerelnek klímát. Szavazást indít a kerületben a budavári önkormányzat a rövidtávú lakáskiadásról, hogy az ott lakók véleménye alapján dönthessenek a további szabályozásról. A szavazásban a 18. évüket betöltött első kerületi állandó lakóhelyen rendelkező lakosok vehetnek részt. Többen, de kevesebb ideig nyaraltak a magyarok júliusban belföldön, derül ki a statisztikai hivatal adataiból. A belföldi vendégek száma 8,1%-kal nőtt, a vendégészakák száma viszont ugyanennyivel csökkent. A magyarországi vendégek száma Bükk-Sárvár környékén nőtt a leginkább. A külföldiek száma szintén csökkent, ők viszont tovább maradtak. Azaz kevesebb külföldi vendég hosszabb időt töltött el Magyarországon. Júliusban az elemzők által várt csökkenés helyett az előző havival megegyezően állt a munkanélküliség az euróövezetben, míg az Európai Unióban ugyancsak az előző havival azonos munkanélküliségi rátát regisztráltak az Európai Unió statisztikai hivatalának adatai szerint. Júliusban a legnagyobb euróövezeti gazdaságok közül a legmagasabb munkanélküliségi rátát Spanyolországban, Franciaországban és Olaszországban regisztrálták, míg a legalacsonyabbat Németországban jegyezték fel.
1: Rádió Andrét időjárás.
5: Vasárnap kevés fátyol felhő szűri a napsütést, csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szél napközben feltámad, néhol erős lökések is kísérhetik. Hajnalra 10-18 fokig hűl a levegő, délután 25-30 fokot mérhetünk.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30-253-3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
2: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek.
3: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem.
4: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Andrét. Ez a Rádió Andrét.

jön a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bújdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 530 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyelkukac.dailyasc.hu.
3: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Adathalász SMS-ek terjednek az adóhatóság nevében. Ebben a tanévben is ingyenes a HPV elleni védőoltás. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében, amelyekben a csalók a 2026-os adóbevallásból visszajáró összeget ígérnek. Ehhez egy linkre kell kattintani. A hivatkozás azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. Az adóhatóság e-mailben vagy SMS-ben nem küld adó visszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla egyenlegről szóló értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártya adatokat sem kér ilyen módon. A 2026-os SZIA bevallást a hivatal fel sem dolgozhatta, hiszen az csak az év lezárultával lehet beadni a hatósághoz. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papilloma vírus elleni védőoltás. Az oltást az kérheti, akinek a gyereke 7. évfolyamra jár. A szülők a tanév első napjaiban megkapják a tájékoztatót, majd szeptember 15-ig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve, aláírva visszajuttatni az iskolába. Az oltás a HPV okozta rosszindulatú daganatos megbetegedés ellen véd. A használt ingatlanok piacán nőtt az árengedmény mértéke az év első 7 hónapjában, 2025 azonos időszakához viszonyítva, közölte az Otthoncentrum. A téglalakásoknál 2% ponttal, a panellakásoknál pedig 2,4% ponttal nőtt az alku mértéke idén, ugyanakkor a használt házaknál a két időszak közötti különbség 1% ponton belül maradt. A legnagyobb alkura ebben a szegmensben a kisvárosokban és a községekben nyílt lehetőség, ezeken a településeken átlagosan 11%-ot engednek az eladók a meghirdetett tárból a sikeres értékesítés érdekében. Okosbóját telepített az Orcitóba a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi kara. Az okosbója úszó napenergiával működő automata vízminőség ellenőrző rendszer, amely folyamatosan gyűjt adatokat a víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzőiről. A rendszer a többi között méri a pH-t, amely a tóvizének savasságát vagy lugosságát jellemzi. A cél, hogy felkészülten válaszoljanak a klímaváltozás okozta vízügyi kihívásokra. Minden idők legforróbb nyarát élte át idén Nagy-Britannia. A Brit Meteorológiai Intézet előzetes adatai szerint júniusban, júliusban és augusztusban 16,5 fok volt az átlagos napi középhőmérséklet. Ez azt jelenti, hogy 1884 a modern tudományos módszerekkel végzett mérések kezdete óta az idei nyár volt a legmelegebb Nagy-Britanniában. Az előző meleg rekordot a tavalyi nyár tartotta 16,1 fokos átlagos napi középhőmérséklettel. Szerbiában évtizedekig tarthat a nyári tűzvészben súlyosan károsodott Deliblati homok puszta erdeinek helyreállítása, a szakemberek pedig azt vizsgálják, milyen a szárazságnak és az erdőtüzeknek ellenálló fajokkal lehetne újra telepíteni a területet. A térségben korábban ritkának számítottak a nagy erdőtüzek, a globális felmelegedés következtében azonban a szakemberek szerint a jövőben gyakoribbá válhatnak.
1: Rádió Andrét időjárás.
4: Vasárnap napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhő mellett, csapadék nélkül. A szél megélénkülhet, néhol erős lökések is kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 20, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Rádió Andrét. FM 101.
1: Ay,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Elindul az iskolában az erdőprogram őszi üteme. Többen, de kevesebb ideig nyaraltak a magyarok júliusban belföldön. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Elindul az iskolában az erdőprogram őszi üteme. Októbertől országszerte 400 iskolában mintegy 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást biztosítanak a 6-14 éves korosztálynak. Idén az erdő és fenntarthatóság, illetve az erdei életközösség és a talaj után a biológiai sokféleség kap kiemelt figyelmet. A programban indulása óta már több mint 170 ezer diák vett részt. Csaknem kétszeres keretösszeggel, több mint 12 milliárd forintból folytatódik ebben a tanévben az apácai ösztöndíjprogramban a tehetséges, hátrányos helyzetű fiatalok támogatása. A jogosult tanulók tanulmányi eredményüktől függően havonta 16 ezer és 42 ezer forint közötti ösztöndíjban, valamint mentori támogatásban részesülhetnek. Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV csoport a dolgozók extrém hőségben végzett munkájának megkönnyítésére. Idén 50, 2027 nyaráig pedig további 300 helyiségbe szerelnek klímát. Szavazást indít a kerületben a budavári önkormányzat a rövidtávú lakáskiadásról, hogy az ott lakók véleménye alapján dönthessenek a további szabályozásról. A szavazásban a 18. évüket betöltött első kerületi állandó lakóhellyel rendelkező lakosok vehetnek részt. Többen, de kevesebb ideig nyaraltak a magyarok júliusban belföldön, derül ki a statisztikai hivatal adataiból. A belföldi vendégek száma 8,1%-kal nőtt, a vendégészakák száma viszont ugyanennyivel csökkent. A magyarországi vendégek száma Bükk-Sárvár környékén nőtt a leginkább. A külföldiek száma szintén csökkent, ők viszont tovább maradtak. Azaz kevesebb külföldi vendég hosszabb időt töltött el Magyarországon. Megsokszorozódott a tiltott helyen dohányzás miatt kiszabott büntetések száma és mértéke is a fővárosi közgyűlés döntése óta. A 24.hu megtudta, az első fél évben csaknem 8-szor annyi esetben szabtak ki bírságot a budapesti közterületfelügyelők a megállókban dohányzókra, mint az egész tavalyi évben. A fővárosi közgyűlés február végén fogadta el Vitézi Dávid, a Podmanicki mozgalom akkori frakció vezetőjének javaslatát. Eszerint a fővárosi önkormányzati rendészeti igazgatóság szükség esetén a kerületi közterületfelügyeletek bevonásával hatékonyabban léphet fel a megállóhelyi dohányzási tilalom betartása érdekében. Az Európai Unió felfüggesztette a hús és más állati eredetű termékek importját Brazíliából. Az Európai Bizottság illetékes szóvivője a francia AFP-nek azt mondta, Brüsszel mindaddig fenntartja az importkorlátozást, amíg Brazília nem ad biztosítékot arra, hogy betartja az uniós állategészségügyi szabályokat.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Vasárnap kevés fátyol felhő szűri a napsütést, csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szél napközben feltámad, néhol erős lökések is kísérhetik. Hajnalra 10-18 fokig hűl a levegő, délután 25-30 fokot mérhetünk.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az

Ez a Rádió Andrét. Miért hallgat a budapesti rádiót? Ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Mozart, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Hétfőig lehet jelentkezni az őszi érettségire. Jelentősen csökkent a lakáspiaci kereslet augusztusban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Hétfőig lehet jelentkezni az őszi érettségire. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az írásbeli vizsgákat október 12-e és 22-e között tartják, az emelt és a középszintű szóbeli vizsgák novemberben lesznek. Új programot indít a Nemzeti Innovációs Ügynökség a doktorandusoknak. A doktori képzésben résztvevő hallgatók kutatási ötleteikkel szeptember 15-ig jelentkezhetnek a programba, amelynek első tanulás és felfedezés elnevezésű program része októberig tart. November és január között lesz a projektindítás, júniusig a projektfejlesztés, júliusban pedig szakmai zsűrinek, befektetőnek, iparági szakértőknek és lehetséges partnereknek mutathatják be projektötleteiket a doktorandusok. A programban résztvevő hallgatók ösztöndíjat és projektfinanszírozást is kapnak. Jelentősen csökkent a lakáspiaci kereslet augusztusban, közölte az ingatlan.com. Augusztusban több mint 40%-kal csökkent az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődés éves szinten, és 15%-kal esett vissza az újonnan piacra kerülő lakóingatlanok száma. A legnagyobb éves visszaesést Budapesten és a megyeszékhelyeken mérték. Mintegy 6 milliárd forintból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét. Az uniós támogatásból a hálózati rendellenességek gyors felismerését és a kibertámadások kezelését segítő rendszereket alakítanak ki. A fejlesztés az 1 megawattnál nagyobb kapacitású energiatermelőket érinti. 10 milliárdok mennek el pereskedésre, pedig sok vita bíróság nélkül is lezárható, közjegyző előtti egyességgel akár egy nap alatt jogerős megállapodás köthető. Az Országos Közjegyzői Kamara adatai szerint Magyarországon tavaly majdnem 130 ezer polgári, családjogi, gazdasági és munkaügyi peres eljárás indult. Ezeknek csak valamivel kevesebb, mint a fele zárult le első fokon 3 hónapon belül. Eközben a legfrissebb adatok szerint körülbelül 18 ezer ügyben per nélkül állapodtak meg a felek. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható idén. A zöldséggyümölcs termék tanács szerint az aszály és a hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jól lehet már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os termés kiesést okoztak. A mennyiségi és a minőségi kilátásokat rontotta a nyári hónapokban jött hőstressz is. A Wirtschaftswoche üzleti lap értesülései szerint a Volkswagen igazgatósága egyhangulag döntött 4 németországi gyár bezárásáról, ami a cégcsoport régóta húzódó költségcsökkentési programjának legdrasztikusabb lépése lehet. A lap információi alapján a Volkswagen az Emdeni és a Zwickaui üzemben 2031-ben, a Hannoveri haszonjárműgyárban 2032-ben, a Neckarsulmi Audi gyárban pedig 2034-ben szüntetné meg a termelést.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Vasárnap napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhő mellett, csapadék nélkül. A szél megélénkülhet, néhol erős lökések is kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 20, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Mozart, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Mintegy 500 milliárd forint lett a költségvetés többlete júliusban. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermelése várható idén. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Mintegy 500 milliárd forint lett a költségvetés többlete júliusban. A kedvezőbb egyenleg irányába hatott az állami vagyonnal a kapcsolatos kiadások 109 milliárd forintos csökkenése, és az adó és járulékbevételek mintegy 157 milliárd forintos emelkedése is. Mintegy 6 milliárd forintból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét. Az uniós támogatásból a hálózati rendellenességek gyors felismerését és a kibertámadások kezelését segítő rendszereket alakítanak ki. A fejlesztés az 1 megawattnál nagyobb kapacitású energiatermelőket érinti. 10 milliárdok mennek el pereskedésre, pedig sok vita a bíróság nélkül is lezárható. Közjegyző előtti egyességgel akár egy nap alatt jogerős megállapodás köthető. A Magyarországos Közjegyzői Kamara adatai szerint Magyarországon tavaly majdnem 130 ezer polgári, családjogi, gazdasági és munkaügyi peres eljárás indult. Ezeknek csak valamivel kevesebb, mint a fele zárult le első fokon 3 hónapon belül. Eközben a legfrissebb adatok szerint körülbelül 18 ezer ügyben per nélkül állapodtak meg a felek. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható idén. A zöldséggyümölcs terméktanács szerint az aszály és hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jól lehet már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os terméskiesést okoztak. A mennyiség és a minőségi kilátásokat rontotta, a nyári hónapokban jött hőstressz is. Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV csoport a dolgozók extrém hőségben végzett munkájának megkönnyítésére. Idén 50, 2027 nyaráig pedig további 300 helyiségbe szerelnek klímát. Szavazást indít a kerületben a budavári önkormányzat a rövidtávú lakáskiadásról, hogy az ott lakók véleménye alapján dönthessenek a további szabályozásról. A szavazásban a 18. évüket betöltött, első kerületi állandó lakóhelyen rendelkező lakosok vehetnek részt. Többen, de kevesebb ideig nyaraltak a magyarok júliusban belföldön, derül ki a statisztikai hivatal adataiból. A belföldi vendégek száma 8,1%-kal nőtt, a vendégészakák száma viszont ugyanennyivel csökkent. A magyarországi vendégek száma Bükk-Sárvár környékén nőtt a leginkább. A külföldiek száma szintén csökkent, ők viszont tovább maradtak. Azaz kevesebb külföldi vendég hosszabb időt töltött el Magyarországon. Júliusban az elemzők által várt csökkenés helyett az előző havival megegyezően állt a munkanélküliség az euróövezetben, míg az Európai Unióban ugyancsak az előző havival azonos munkanélküliségi rátát regisztráltak az Európai Unió statisztikai hivatalának adatai szerint. Júliusban a legnagyobb euróövezeti gazdaságok közül a legmagasabb munkanélküliségi rátát Spanyolországban, Franciaországban és Olaszországban regisztrálták, míg a legalacsonyabbat Németországban jegyezték fel.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Vasárnap kevés fátyol felhő szűri a napsütést, csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szél napközben feltámad, néhol erős lökések is kísérhetik. Hajnalra 10-18 fokig hűl a levegő, délután 25-30 fokot mérhetünk.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

szívemen is új, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Keresek a csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek. Régi hibákban többé ne essek,

0: Gerincei és a tegnap slágerei. Szexárdon, ez csak a Rádió Antritól lehetséges.
1: Jöjj, kedvesem, gyere, mondd, gyere, mondd el, mit érzel, titkolni kár.